Jó estét kívánok! Az 1927-ben született Öcsödi Rostás Károly becenevén Huttyán éneke indította Táncházban című műsorunkat. A Hungaroton gondozásában 1976-ban megjelent Vég Rudolf gyűjtéseiből összeállított dupla albumon az ő jellegzetes nagybajuszos képe van, de azt hiszem nagyon sokan a Deep Forest számából ismerik énekét. Táncházban című műsorunkban ma Huttyánra is emlékezve roma előadók énekelnek, és adásunk végén dunántúli, bogyiszlói, illetve erdélyi, cigányoknak játszott tánczenék csendülnek fel. A Vig Rudolf gyűjtéseiből válogatott dupla lemezről énekel a kótai Szabolcs-Szatmár megyei Balázs István, aztán a végegyházi Csongrád megyei Faragó Matild, Faragó István, Faragó Piroska, valamint Faragó Rudolf.

az eredeti felvételek után következzenek legendás roma zenekarok, a Kaiyag, a Rományi Rota, a Kanizsa Csillagai és a Romengo Lakatos Mónikával.

cigány ugrósok következnek, a legendás bogyiszlói zenekar, Orsós Kis János, Orsós András, Kovács János, becenevén Köles, Orsós Lajos és Zsolnai József előadásában. A gyűjtők Halmos Béla, Vavrinec András és Virágvölgyi Márta voltak. Aztán pedig Sebő Ferenc gyűjtéséből szól egy részlet, szintén a bogyiszlói zenekar. Sebő Ferenc gyűjtéséből szól egy részlet, szintén a bogyiszlói zenekar előadásában. Akik a

Örkői és vajolai eredeti felvételek következnek, cigányoknak játszott táncdallamok. Az első felvétel érdekessége, hogy itt a hegedűt már egy szintetizátorral kíséri a muzsikus.

0: két remek erdélyi zenekar, az Üsztürű és a Heveder Csávás Iram címmel jelentetett meg egy albumot, melyen megidézték a helyi cigányoknak játszott táncdallamokat. Ez következik most Táncászban című műsorunkban. Utána pedig a kalotaszegi legendás zenész dinasztiák leszármazottaiból álló csűrös banda játszik egy mérai cigányrendet. A Szász Csávási és Mérai Muzsika előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: A Szász Csávási cigányzenészek hivatalos muzsikálásokkor, légyen az falusi táncalkalom, városi táncház vagy koncert, mindig kivasalva, szépen kiöltözve jelennek meg. Ha viszont a cigány soron, saját lakóhelyükön találkozunk velük, akkor teljesen besimulva a környezetbe, cigánygöncökbe találjuk őket. Csak a magabiztos viselkedésük különbözteti meg muzsikusainkat a többiektől. Közönséges hétköznapokon ugyanúgy élik napjaikat, mint a többi cigány. Ház körül tesznek-vesznek, és néha lovaikkal foglalatoskodnak. A jó zenészek a többi cigánynak csak úgy nem kezdenek el muzsikálni, ami viszont gyorsan megváltozik, ha mikrofon jelenik meg, ha vendég érkezik a cigánysorra. Ilyenkor gyorsan előkerülnek a hangszerek. Itt minden hangszernek számít, a fakanától a mosdotálig, melyeken mindenki tud valami ritmusjátékon alapuló zenei motivumot hozzátenni. A vonós hangszereken is ezek a pattogó ritmusok köszönnek vissza, és ha netán egyedül marad egy hangszer, mint például egy brácsa, teljes értékű táncra, mulatírozásra csalogató ritmus alapot tud szolgálni, akár egyedül is. Ha viszont a tempó lelassul, a cigány keservesben megszólaló hangok szabadon követik a cigánylélek kisebb ritmusjátékokkal fűszerezett hajlításait.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
2: Ezen a héten újra zenei vándormotívumok nyomába eredünk. Az ezúttal kiválasztott dallamot egy a Balkánon közismert hetes lüktetésű ritmus hordozza, klasszikus formáját pedig többek között a moldvai magyarok őrizték meg, Musama vagy Masamoy néven. Érdekesség, hogy a téli ünnepkörhöz kapcsolódó kecsketáncoltatásnál is használják. Ekkor ugyanez a dallam a kecskés elnevezést kapja.
3: A Népzenei Nyomozó Iroda 549. adását hallják.
2: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.
4: Röviden idézzük fel az alapdát.

1993-ban Szentendre főterén rendezte meg Ruszt József a 18. század végéről származó magyar nyelvű darabot, a Pikó herceg és Jutka Perzsit. A zenéhez bátran felhasználtam folklór tapasztalataimat, emlékezett vissza Sebő Ferenc. Valóban, Sebő gátlás nélkül változtatta meg a metrumot hol reneszánsz táncot idéző 6-8-adra, hol egyenletes lüktetésű 4-4-edre.

az opera népszerűsége óriási volt a 18. század végén. A legtöbb nyugat-európai országnak ekkor már jellegzetes saját opera kultúrája, ünnepelt szerzői voltak. Magyarországra meg annyi más vívmányhoz hasonlóan ez is késve érkezett meg. Így az említett első magyar nyelvű operát csak 1793-ban mutatták be Budán. Persze ne gondoljunk a hagyományos értelemben vett operára, inkább olyan énekes játékra, amelyben a szereplők általában prózában beszéltek egymással. Időnként a zenekar is megszólalt, és áriák, duettek vagy népdalok szakították meg a történetet. Sajnos a zenéje nem maradt fent.

0: Csebő Ferenc zenéjét a Hegedős Folk zenekar szólaltatta meg. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

szemeké, akinek a szemeké. Az a szép, az a szép, akinek a szemeké, akinek a szemeké.

szerencsének a szeme. Az a szép, akinek a szeme kék.

0: Szemelhék.
1: Dankó Rádió. Budapesten FM 100,8. A magyar zene rádiója.
2: Még azt mondják, ez se szép, az se szép.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.
1: Gyegenye fák, nem nő.

majd egyszer úgy érzed, hogy éjszakádot felrapál, s a szívedben valami nagy vigasztal.

recece, recece, a mondom. Bánom is én, bánom is én, ha szidják, ha bántják a babámat. Mégis mindig nála vagyok, pénteken, szombaton, vasárnap. Akármit is beszélnek, nem hiszek a beszédnek, kákáncsomot, jaj, de könnyen találnak. Nékem így jó, jó, így nékem, pénteken, szombaton, vasárnap. Akármit is beszélnek, nem hiszek a beszédnek, kákáncsomot, jaj, de könnyen találnak. Nékem így jó, jó, így nékem, pénteken, szombaton, vasárnap.

0: mit is beszélnek, nem hiszek a beszédnek, kákán csomót, jaj, de könnyen találnak. Nékem így jó, jó így nékem, pénteken, szombaton, vasárnap.
1: Dankó Rádió. Debrecenben FM 91,4. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

hogy eljön a paphoz a templomba. Édesanyám, kedves anyám, egyszer tán csak igaz lesz talán. Már nekem százszor is megmondta, hogy eljön velem a Donkó klubba. Édesanyám,

0: lesz talán.
1: Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Megtartotta alakuló ülését az Országgyűlés kegyelmi ügyet vizsgáló bizottsága. A testületnek az év végéig kell elkészítenie jelentését. Summer Orsolya elnök közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától és a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat. Bájer Judit médiajogász, médiakutató lehet a Független Közmédia Testület elnöke. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága egy tartózkodás mellett támogatta a kinevezését. A testület emellett döntött arról is, hogy a Tisza frakció által javasolt személyek jelölését támogatja, az ellenzéki pártokét viszont továbbra sem. A közszolgálati tanács 3 embert javasolt, ők szintén megkapták a bizottság jóváhagyását. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatot az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 igazgató megbízatása járt le. A pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízást. A fennmaradó több mint 100 helyre néhány hét múlva hirdetnek új pályázatot. Több mint 100 000 darab iskolai eszköz és 2 millió forintot meghaladó támogatást gyűlt össze a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPÁR akciójában. A vásárlók 2000 rászoruló gyerek iskola kezdését segítették. Tucatnyi kiállítással csatlakozik a fotográfia feltalálásának 200. évfordulóját ünneplő francia tematikus kezdeményezéshez a Mai Manóház. A programsorozat jövő szeptemberig klasszikus és kortárs alkotók munkáin keresztül mutatja be a fotoművészet történetét és jelenét. Országszerte rendeznek majd előadásokat és szimpóziumokat, a többi között Budapesten, Veszprémben és Fehérvárcsurgon. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. Az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 Celsius fok volt, ami csak nem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. A havi csapadék sok helyen az 5 mm-t sem érte el. Az időjárásról. Számottevő esőre ma sem számíthatunk, elszórtan lehet egy-egy zápor. Napközben északnyugat felől beborul az ég, a legtöbb napsütés a déli-délnyugati tájakon lesz. Többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok valószínű. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
1: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Jó reggel, derűs napot kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. 2026. szeptember 3-ának csütörtöknek reggelén, bő 7 perccel 6 óra után Hajdú Tibor vagyok. Segítő társaim Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő, együtt töltjük a reggelt egészen 10 óráig. Amit ígérhetek, a hangulat jó lesz, érdekes friss információk mellett kiváló muzsika szól majd, lesz benne természetesen nóta, népzene, operett, musical és örökzöldek minden mennyiségben. Nézzük a kínálatot, mit ajánlhatok Önöknek. Ebben az órában is kezdjük a nótákkal, hiányzik valaki ebből az utcából. Ezt a gyönyörű hallgatót Szőlősi Emese előadásában hallgatjuk meg. Lesz természetesen csárdás, nem is egy, a zöldre van a rácsos kapu festve például, Bódi József előadásában játszom majd. Hallhatják a harangdalt, a Kornéli Harangok című operettből Kovács Brigitta lesz az előadó, az örök zöldek között pedig a Diszkó királynő, a Neoton Família 1977-es lágere is felcsendül majd. Megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk ma és a következő egy-két napban. Névnapos köszöntés is lesz, mint ahogy egy rövid összeállítást is hallhatnak az óra vége felé. Ennek a napnak a híres születésnaposairól, hamarosan pedig egy rövid történelmi visszatekintés. Elsőként Máris László Imrét hallhatják egy archív felvételről. A Volt egyszer egy régi tavasz és a Kiskendő, Nagykendő is felcsendül. Olá Kámáné zenekar a kíséretével. Tartsanak ma is velem, ígérem nem bánják meg. Derűs napot, jó reggelt!

Volt egyszer egy régi tavasz, azóta se nyíltak úgy a rózsák. Volt egyszer egy kicsi asszony,

meg se billen a kis kalapom szél.

szívem. Ha véletlen tanálkozom, meg se billen a kis kalapom széle. Vaj, vaj, az az asszony tudná,

nélkül éljük majd a világ. Szívem ennél jobbat nem is tehenne, csak azt mondd meg, hogy igazán szeretsz-e. Nem lesz soha veszekedés világ. Hú, nélkül éljük majd a világ. Amióta megígéztél szemettel, nem bírok a szerelmes szívemmel.

és fészket rak majd világra. Boldogat éljük majd a világra. Olyan boldog menyecske lesz belőle, hogy arról az unokát is beszélhetek. Apuja is fészket rak majd világra. Boldogat éljük.

0: Elmúlt 4:07, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: Nézzük tehát történelmi korszakok és némiképpen témakörök alapján csoportosítva. Kezdjük a középkorral, királyok koronázások, mi minden történt ekkor. 301-ben a hagyomány szerint ekkor alapították San Marinót, szeptember 3-án, a világ egyik legrégebbi köztársaságának tartja magát. Második Béla oklevele 1138-ban ezen alapon keltezett, ez említi Csepel falut, ez a település egyik legkorábbi írásos emléke. 1189-ben ezen a napon koronázták meg első Richárdot, oroszlán szívű Richárdról van szó, a Westminsteri apátságban. Kun Lászlót pedig 1272-ben koronázták magyar királlyá. A 18. század a forradalmak és az új politikai rendszerek kialakulásának időszaka, az amerikai függetlenségi háború például 1783-ban ért véget ezen a napon, amikor Nagy-Britannia a párizsi békében elismerte az Amerikai Egyesült Államok függetlenségét, míg 1791-ben fogadták el az első francia alkotmányt, amely alkotmányos monarchikus rendszert hozott létre. Ugorjunk a 19. századra, mi történt a tudományban, a kultúrában, a társadalommal. Jedlik Ányost például Győrben pappá szentelték, a későbbi világhírű feltalálót 1825. szeptember 3-án, míg 1853-ban nyitották meg a vasút vonalat Cegléd és Kiskunfélegyháza között, a magyarországi közlekedés modernizációjának egyik állomásaként felavatták a Miskolci Nemzeti Színházat, a kulturális élet fontos intézményét Miskolcon 1857-ben, míg 1866-ban ezen a napon kezdődött a Nemzetközi Munkás Szövetség első kongresszusa, mely a munkás mozgalom nemzetközi szerveződésének fontos állomása volt. Na és a 20. században a német csapatok elérték a Marne folyót 1914-ben, ezen a napon, mikor Párizs felé nyomultak. A két világháború között 1931-ben Jugoszláviában a király által bevezetett alkotmány új politikai rendszert alakított ki az országban. A német csapatok Csehszlovákiában 38-ban a müncheni egyezményt követően ezen alapon vonultak be, míg 39-ben Nagy-Britannia és Franciaország hadat üzent Németországnak a lengyelországi német támadás után kiteljesedett Európában. A második világháború, ugorjunk a 20. század második felére. 67-ben Svédország Európában utolsóként áttért a jobboldali közlekedésre, tudjuk jól, hogy Nagy-Britannia, Írország nem. Berlinben a négy megszálló hatalom 71-ben, szeptember 3-án állapodott meg Nyugat-Berlin különleges helyzetének fenntartásáról. Katar Nagy-Britanniától ugyanezen a napon 71-ben vált függetlenné. Míg 76-ban a Viking 2 sikeresen leszállt a Marson, és képeket küldött a bolygó felszínéről. Mondhatjuk, hogy már ez is történelem. Vissza a jelenbe, Ilona dalát hallhatják, Lehár cigány szerelem című operettjéből Száz Kati énekel, Tordai Zoltán és zenekara kísér.

kurva rózsát vettem, mulatós asszonynak a balangja lettem. A fülébe csendű a cigány vonója, üdesebb az ajka, édesebb a csókja, a szívünkben dalban oda súgjuk halkan. A cigánynak minden hajnalban a nót.

0: hidegfront, holnap felmelegedés, majd szombaton újabb hidegfront és néhány fokos lehűlés, de nagyjából kellemes idő várható a következő napokban is. Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják. Ma változóan napos felhős időben lesz részünk, országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futó zápor. Napközben 26 és 32 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk szeptember 3-án. Hildelita Pius Tirza napján, a hivatalos névnaposok pedig a Hildák és Csobánok. Kezdjük a Hildával, germán eredetű női névről van szó. A névelem jelentése, a Hild jelentése harc, míg a Csobán régi magyar személynév, most vagy a régi Csabán név változata, ami valószínűleg egy török méltóság név volt, vagy pedig a Csobán szóval van kapcsolatban. Ennek jelentése először pásztor volt, női párja Csobánnak a Csobánka. Boldog névnapot kívánok! Önöknek játszom a folytatásban tematikus hétvégénk főszereplője Zárai Márta egyik felvételét, a Halvány őszi rózsa című dalt. Előtte azonban idézünk fel néhány gondolatot a karrier kezdetéről, egy 1993-as portréműsor részletét.
1: 1950. május 6-án kezdtem énekelni az MK-ben a Tabányi zenekarral, Tabányi Misé zenekarával, a bárban, ők az étteremben játszottak, a bárban pedig a Szabó Kvártett. És már akkor ott énekelt a Vámosi János, és én tulajdonképpen este 10-től reggel 5-ig énekeltem, 10 órakor kezdődött az MK-ben, az étteremben a műsor a Tabányékkal, majd a bárban folytatódott, ahol később a műsor után pedig táncdalokat kellett énekelni az ott lévő közönség szórakoztatására. Hát engem nem túlzottan szerettek a szakmában, amikor elkezdtem énekelni, mert nem tudták rólam, hogy én diplomás színésznő vagyok, csak azt, hogy pillanatok alatt nagyon-nagyon gyorsan emelkedett a pályafutásom, és 1951-ben már a rádióban is felvételem lehetett.

besorozott, mégis katonának. Nem vitettem semmit a zsabbát.

sorozott, besorozott és katonának. Nem vitettem semmit a család.

0: Közeledünk 3/4 héthez. Jó reggelt kívánok!
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Kezdjük Nikola Amatival, a sort 1596-ban született, ez a legendás hangszerkészítő, Antonio Stradivari mestere is volt ő. Szintén szeptember 3-án született, 1813-ban, Eötvös József, író, miniszter, a Batthyány kormány, majd az Andrássy kormány vallás és közoktatás ügyi minisztere is volt, egyben a Magyar Tudományos Akadémia elnöke is. Louis Sullivan, amerikai építész, a modernizmus atya, ezen a napon született, 1856-ban ő volt az első felhőkarcolók tervezője. Szintén ezen a napon született Ferdinand Porsche, német autótervező, gyáros 1875-ben, míg Trauner Sándor, magyar származású francia festőművész, mellette Oscar és háromszoros César díjas díszlettervező 1906-ban, szintén ezen a napon született Dénes György, geográfus, helytörténész, barlangkutató, amúgy jogász volt, 1923-ban, és az egykori legendás színházigazgató, rendező Babarczi László, Kossuth és Jászai Mari díjas művész, 1941-ben, hihetetlen, hogy már 4 éve, hogy nincsen közöttünk. Szintén ezen a napon ünnepel Görbe Nóra színművésznő, Charlie Sheen Golden Globe díjas színész, és Charlie Sheen Golden Globe díjas amerikai színész is, ő 65-ös. Amennyiben önök is ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok, jó egészséget, Isten éltesse mindennyiukat. A Kormili harangokból a harangdalt most önöknek játszom a Dankó Rádióban. Kovács Brigitta énekel, a Magyar Állami Operaház zenekara és a Magyar Rádió és Televízió énekkara szerepel ezen az 1982-es felvételen, Herbert Mock a karmester.

Csini-ba, de Ristofa, öreget kívánok a Donkor Rádiót. Hallgatják, Faragó Judy István gitározik az óra végén, majd 7 órakor kapcsoljuk a Kossuth Rádió krónikáját, a következő zenei óra pedig Csárdással indul, majd Csendül a Nóta, énekli Máté Otillia. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Cserna Antal színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért nem pap, s hogy végül miért Tália papja lett, de szót ejtünk majd arról is, hogy feleségével, Szalai Krisztával milyen a közös színházi munka, s mik ennek tanulságai. Vasárnap Aux Éva színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miként lett a színpadi mozgás tudorából a színházak tudományának képviselője, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy párja Őze Áron színművész mennyire szigorú feleségével a teátrumi munkák közben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Ősszel minden megváltozik.
3: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
2: De van, ami marad.
4: Most már minden világos.
2: A baba teljesen egészséges.
4: Ez egy igazi csoda.
2: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
6: Ez minden vágyom, Maria.
2: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
7: Éljen az új Bor királynő.
2: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
8: Nagyon köszönöm.
2: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
10: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
11: A mikrofonnál Benyó Rita, 7 óra van, ez pedig a Felkelő. És megyünk tovább hamarosan a Felkelő részleteivel, de előtte most hallgassák meg a krónikát.
9: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
12: Jó reggelt kívánok, a szerkesztőt Bártfai Kingát hallják, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden.
13: Az Európai Tanács elnökét fogadta este Magyar Péter Budapesten.
12: Pályázatot ír ki a kormány az aszbesztszennyezéssel érintett települések megsegítésére.
13: Felhős napos idő lesz, elszórtan futó záporokkal.
12: Most pedig következnek a részletek.
11: Krónikás az nem kell.
12: Az Európai Tanács elnökét fogadta este Magyar Péter Budapesten. A találkozón a miniszterelnök arról tájékoztatta António Costát, hogy a kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek.
13: Magyar Péter emellett hangsúlyozta, hogy a kabinet mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Egyúttal hozzátette, hogy Magyarország továbbra is fenntartja a migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályokat és a fizikai határzárat.
12: Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben, jelentette ki a Dublini Informális Uniós Külügyminiszteri Találkozó kapcsán a magyar tárcavezető.
13: Orbán Anita hangsúlyozta, hogy hazánk teljes szolidaritásáról biztosítja Németországot a lipcsei repülőtér elleni augusztus elejé feltehetően orosz dróntámadás után. Hozzátette, az egyre gyakoribb műveletek miatt az Európai Unió és a NATO felkészültségének, valamint egységének erősítése fontosabb, mint valaha.
12: Újabb eszkalációt jelent az Európai Unió területén a lipcsei repülőtér ellen robbanószerrel tervezett, de meghiúsult dróntámadás, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke.
13: Ursula von der Leyen szerint az augusztus elejé akciót közvetlenül Oroszországnak tulajdonítják, és sikere esetén óriási károkat és emberáldozatokat okozhatott volna. Az elnök brüsszeli sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy az Unió nem fogja eltűrni az orosz operatív csoportok által az EU területén végrehajtott támadásokat.
12: Drón megállapodásról egyezett meg Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Friedrich Merz német kancellár.
13: Az együttműködés részeként Ukrajna 15 ezer darab elfogó, valamint 50 ezer támadó drónt kap. Ez az eddigi legnagyobb drónbeszerzés lesz, amelyet nyugati kormány indított Ukrajna javára.
12: Idehaza az év végéig kell elkészítenie a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak, amely tegnap megtartotta alakuló ülését.
13: Schummer Orsolya, a testület elnöke elmondta, a bizottság célja, hogy feltárja, milyen szerepe lehetett a Sándor Palotának, az igazságügyi minisztériumnak, a kormányzati és pártpolitikai háttérszereplőknek, valamint az esetleges egyházi vagy civil közbenjáróknak a kegyelmi üggyel összefüggő döntéshozatalban. A Tisza párt képviselője az ülés előtt arról beszélt, hogy az elmúlt hónapokban elkészült az ügyrendi és a munkatervi javaslat, valamint a bekérendő iratanyagok javasolt listája is. A munkát az iratanyagok feltárásával kezdik meg, és ha a bizottság a megfelelő döntést meghozza, az első meghallgatásokra néhány héten belül sor kerülhet.
6: A bicskei kegyelmi ügy egyszerre érinti a köztársasági elnöki kegyelmi jogkör átláthatóságát, az igazságügyi minisztérium ellenjegyzési felelősségét, a gyermekvédelmi intézményrendszer állami kontrollját és a politikai elszámoltathatóság kérdését. Ezért a bizottság beidézheti az ügy kulcsszereplőit, legyenek ők a döntéshozatalban érintett volt miniszterek, elnöki tanácsadók, az igazságügyi minisztérium főosztályának vezetői, illetve a jelzőrendszeri mulasztásokért felelős kormányzati tisztségviselők.
13: A testület elnöke arról is beszélt, a megjelenést megtagadókra bírság szabható ki, a harmadik mulasztás után pedig előállíthatják őket.
12: Pályázatot ír ki a kormány az aszbesztszennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető támogatás.
13: Az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is be lehet nyújtani igényt. A jelentkezéshez a meghatározott önerő vállalása mellett aszbeszt térképet kell bemutatni, a nyerteseknek pedig negyed évente ellenőrző vizsgálatot kell végeztetniük. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el.
12: Ma éjjel nyilvánossá válik a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal.
13: Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Az országos tisztifőorvos elmondta, az új rendszerben intézményenként lehet majd megnézni, milyen gyakran fordulnak elő egészségügyi ellátással is összefüggő fertőzések a kórházakban. Oroszi Beatrix úgy fogalmazott, ez egy jelzőrendszer és nem ítélet a kórházak, valamint az egészségügyi intézmények fölött.
8: Nem szeretnénk, ha rangsorok képződnének, nem szeretnénk, hogy a kórházakba vetett bizalom és a magyar egészségügyi ellátórendszerbe vetett bizalom csökkenne, mert mi azt szeretnénk, hogyha ez egy fejlődő, tanuló rendszer lenne, ahol a betegek biztonságban érzik magukat.
12: Magyarországon is regisztráltak nyugat-nílusi lázzal fertőzött magyar beteget. Egyelőre több diagnosztizált eset nincs.
13: A tisztifőorvosi szolgálat szerint nem rendkívüli, hogy a betegség megjelenik Magyarországon. Járvány semmiképpen nincs. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen a fertőzésből Magyarországon.
14: Kisebb százalékában a fertőzötteknek jelentkezhetnek tünetek. Ugye lehetnek enyhébbek a panaszok, ezt nevezzük nyugat-nílusi láznak, ezt a formáját a betegségnek.
12: Ősszel folytatódik a Richter Egészségváros program.
13: Pakson, Nagykanizsán és Budapest 18. kerületében várják ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadással és családi programokkal az érdeklődőket. A gyógyszergyár minden helyszínen 3,5 millió forint adománnyal támogatja az adott település egészségügyi intézményét.
12: Újabb kínai segély érkezett Nepálba a múlt heti áradás károsultjainak megsegítésére.
13: A szállítmány a többi között gyorsan összeszerelhető hidakat, járványvédelmi felszereléseket és kommunikációs eszközöket tartalmaz. Egy héttel ezelőtt egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a nepáli-kínai határ mentén fekvő völgyekre Nepál középső részén. Eddig több mint 1000 halottat találtak, és még mindig több ezer embert keresnek.
9: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
15: Párton Anita lett az Atlétikai Szövetség elnöke. Jó reggelt kívánok, Bera Emese vagyok. Tajti Márton Anitát választották meg a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökének a tegnap délelőtti tisztújító közgyűlésen. az olimpiai bronzérmes és fedett pályás világbajnok súlylökő Kovács Zoltánnal pályázott a posztra. Márton Anita végül a leadott 67 szavazatból 38-at kapott. A korábbi elnök Gyulai Miklós 17 év után szeptember 1-jével távozott posztjáról. Az Európa-bajnok Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84 méter 25 cm-es országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A címvédő Veszprém hazai pályán 35-25-re nyert az Eto ellen a férfi kézilabda NB1-ben. Ugyancsak 10 góllal 33-23-ra győzött a Ferencváros a vendég Budaörs ellen a női kézilabda NB1-ben. A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn 10 órakor kezdi értékesíteni a jegyeket az Ukrajna és Georgia elleni szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája mérkőzésre. Az első fordulóban szeptember 25-én Ukrajna, a harmadikban pedig október 2-án Georgia válogatottja lép pályára a Puskás Arénában. Mindkét találkozó 20:45 perckor kezdődik. Köszönöm figyelmüket!
9: Közlekedés. A szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M35-ös autópályán az M3-as felé vezető oldalon Debrecen és Hajdúböszörmény között. A 30-as kilométernél a sérült gépjármű a külső és a belső sáv elválasztó vonalánál egyelőre kerülgetni kell. A 84-es főúton Sümeg közelében egy korábban elhullott vaddal ütközött egy személygépjármű. A 26-os kilométernél a forgalom félpályán halad.
0: Időjárás.
13: Ma napközben északnyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futó zápor. A legtöbb napsütésre a déli-délnyugati tájakon számíthatunk. A szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet délután 26 és 31, éjszaka 14 és 19 fok között alakul. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
12: A pontos idő 7 óra 10 perc.
0: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. szeptember 3-a van, csütörtök, a mikrofonnál Hajdú Tibor. Jó étvágyat a reggelizőknek, jó utat, akik már munkába vagy iskolába igyekszenek. Tartsanak a Dankó Rádióval. Gondolatban kirándulunk majd, bő fél óra múlva egy újabb kis települést ismerünk meg, a történetét, és természetesen a látnivalóit is. Az óra végén jelentkezik népzenei nyomozóirodánk, Balogh Marian és Bolya Mátyás, a nóták között pedig felcsendül a Hallod-e nótás, fittyös szép madár, Gáti Pál előadásában, vagy a Nem loptam én életemben egy igazi legenda Melis György felvételét hallhatják majd. Játszom operett részletet, a Szép juhászné című Huszka műből, Magyar lánynak magyar legény a babája, Budai Beatrix és Dániel Gábor énekel ezen a felvételen, természetesen örökzöldek is felcsendülnek majd, a Jöjj hozzám, gyere hozzám, az Express dalát is hallhatják majd, elsőként pedig Fényes Szabol Szenes Iván szerzeménye, a Félteni kell, előadója nem más, mint Zavatnai Sarolta. Kérem, hogy tartsanak velem továbbra is, Derűs napot, jó reggelt!

A következő kedves vicces kupléról jutott eszembe, ez lesz az Asszonykám adj egy kis kimenő című Szerkovics szerzemény, hogy mennyit, de mennyit változott férfi és nő viszonya, kapcsolata és a társadalmi elvárások is, nem csak az emberiség történetében, hanem pusztán az elmúlt évszázadban, vagy az elmúlt néhány évtizedben. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Régen ugye egészen más szerepek szerint működött a kapcsolat, a férfi dolgozott, keresett, intézte a nagy dolgokat, mondjuk így, az asszony pedig vitte a háztartást, nevelte a gyerekeket, aztán a hölgyek is elkezdtek dolgozni, önálló keresetük lett, döntéseket kezdtek el egyre inkább aloni jogon hozni, és saját jogukon is megfogalmazhatták, hogy mit szeretnének az élettől, a férfiaknak pedig meg kellett tanulniuk, hogy az otthon és a család nem kizárólag a nő feladata, és talán a legnagyobb változás nem is az, hogy kimosogat vagy kikeresi a pénzt, hanem az, hogy ma már egyre inkább társat keresünk egymásban, nem pedig szerepet, és ez szerintem feltétlenül jó dolog. A kimenő is egészen mást jelenthet ma, mint amikor a

külön voltunk. Egy igazi társ nem bezárja a másikat, hanem teret ad neki. Közben mindig hagy egy helyet maga mellett. Sári Évi és Kálói Molnár Péter énekel ezen a felvételen.

inkább adj egy kis kimenőt, hogy szűnje pont úgy, mint az

0: menjen lépre, mint
1: Hencidától Bonsidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó Rádióban.
2: Konyárközség Hajdú-Bihar megyében a Dereskei járásban találjuk, Debrecentől mintegy 30 kilométerre délre. Legfontosabb közúti megközelítési útvonala a 4811-es számú út, ezen érhető el Dereskei és Esztár felül is. Érinti vasútvonal a Debrecen nagykereki vonal. Konyár honfoglaláskori település, melyről az Ákos nemzetség telepítéseként a Váradi Regisztrumban található az első írásos anyag. Neve valószínűleg a szláv konye szóból származik, ami lovat jelent. Az Ákos nemzetség alakította község nevének több változata is ismert. Komár, Komor, Kunár. Első ismert birtokosa a Csire nemzetség volt, akiket a 15. században a hencidai Bacsó, a Kállai, majd a Csáki és az Árcándi család követett. A lakosság valószínűleg a 16. században tért át a református hitre. Bocska István 1605-ben kiváltságlevelet adott a konyáriaknak, és így ez a település is hajdúvárossá vált. A török hódoltság idején sokat szenvedett, 1658 és 60 között feldúlták a lakosságot, elhurcolták, majd a Rákóczi pártjára állt települést Hajdú kiváltságától első Lipót fosztotta meg, és egy rövid időre a kincstár birtoka lett. Rövidesen azonban, még a 18. század első felében az eszterháziak Dereskei uradalmához csatolták, és a következő évszázadokban szépen fokozatosan felparcellázták, és azóta határában nagybirtoknak csak a község legeltetési társulata tulajdonában lévő legelő tekinthető. A hajdúvárosi múltról a konyáriak sohasem feledkeztek meg. Egy pecsétnyomó, amely a 18. század elejéről származik, sajátosan ötvözi a hajdú hagyományokat és a jobbágyi múltat, középen búzakalász, a jobb oldalon ekevas, a bal oldalon pedig harci balta látható, amely a hajdúk jellegzetes fegyvere volt. Ha itt járunk, feltétlenül érdemes felkeresnünk a 18. században épült református templomot, nagyon szépen felújították még a 2000-es évek közepén, újjáépült a művelődési ház, a településtől keletre halad el a jól ismert csőrszárok, amit a szarmaták építették még a 4. században. A nevezetességek közé tartoznak még a rendszeresen megrendezett konyári falunapok is, illetve érdemes felkeresni a Kuruc Albertről elnevezett konyári falumúzeumot is. Kuruc Albert kántortanító, néprajzkutató volt. Konyárt is úgy gondolom, hogy látni kell, ismerni kell, sétálni, kirándulni, beszélgetni, minél többet az itt élőkkel, megismerni őket, akiknek külön köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. Legyenek minél többen. Huszka Jenő, Kristóf Károly Szép juhászné című operettjéből a következő részletet most önöknek játszom. Budai Beatrix és Dániel Gábor énekel, Jónás Géza és zenekara kíséretével.

Miskolci Balogh Zoltánné zenekara muzsikál a folytatásban a Don Corrádióban. Jó reggelt, derűs napot kívánok! Majd Balogh Marian és Bolya Mátyás jelentkezik, népzenei nyomozóirodánk. 8 órakor hírek következnek, a következő zenei óra pedig az István a királyból való részlettel indul, majd elkésett békevágy, Varga Miklós, Vikidál Gyula mellett Selestyén Mártát hallhatjuk majd. Tartsanak velem továbbra is!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balog Mariannával.
1: Változnak az idők. Ami valaha erény, gesztus és tiszteletadás volt, ma plágiumnak számít. Egy-egy ismert zenei idézet, szövegre alkalmazása magától értetődő gyakorlat volt a zenetörténeti módban, amely gyakorlatot itthon Sebő Ferenc támasztotta fel.
2: A Népzenei Nyomozóiroda 550. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balog Marianna és Bolya Mátyás.
2: Az eheti zenei vándormotívumot egy a Balkánon közismert hetes lüktetésű ritmus hordozza, klasszikus formáját pedig többek között a moldvai magyarok őrizték meg.
1: Röviden idézzük fel az alapdallamot.

Két Csokonai Vitéz Mihály verset házasított össze. Az első része a Boldogság, a zárása pedig az Ajánló Csók című versből származik. A szöveg pedig új ritmizálást kívánt, így lett az eredeti hetes lüktetésből egy kedvesen aszimmetrikus 12-es.

0: A Zsebő Együttes játszott. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bólya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
3: Bár a nyár lassan búcsút int és beköszönt az ősz, a jó muzsika továbbra is velünk marad. Budai Beatrix vagyok. A nyári vakáció, pihenés és feltöltődés után szeptemberben ismét stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta a Magyar Zene Rádiójában. Szeptember 3-án Szász Kati és Koltai László énekesek érkeznek hozzánk, a zenekart pedig Salasovics Norbert prímás vezeti. Ahogyan azt már megszokhatták, a stúdiókoncertet ezúttal is élőben közvetítjük a Dankó Rádióban, és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán képben és hangban is követhetik a koncertet. Tartsanak velünk, amikor az ősz első napjaiban ismét felcsendülnek a magyar nóta legszebb dallamai élőben, egyenesben. Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
2: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
4: Önök is oda? Ön hova?
5: Ki állhat egy nagy érzés útjába?
6: Az ön fia is egy ilyen kis tingli-tangli nő.
5: Természetesen a mama. De a szerelmet és a múltat nem lehet eltörölni. Sota Irén, Latinovics Zoltán. Csárdás királynő. Pénteken 19 óra 10 perckor a Duna World-ön.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben, jelentette ki a Dublini Uniós Külügyminiszteri Találkozó kapcsán a magyar tárcavezető. Orbán Anita hangsúlyozta, hazánk szolidaritásáról biztosítja Németországot a lipcsei repülőtér elleni, augusztus elejé feltehetően orosz dróntámadás után. Hozzátette, az egyre gyakoribb műveletek miatt az Európai Unió és a NATO felkészültségének, valamint egységének erősítése fontosabb, mint valaha. Belgium továbbra is elutasítja a befagyasztott orosz vagyon hasznosítását. Az Európai Bizottság tavaly tett javaslatot arra, hogy a letétbe helyezett orosz értékeket jóvátételi kölcsönként Ukrajna támogatására fordítsák. A felhasználáshoz a belga kormány garanciákat kért az uniós tagállamoktól, de mivel ezt több ország elutasította, a terv kudarcba fulladt. A múlt héten Svédország, Spanyolország, Hollandia és Lengyelország külügyminiszterei vetették fel ismét a befagyasztott külföldi vagyon felhasználásának lehetőségét. Új szabályokat vezet be Ukrajna a légiriadókkal kapcsolatban. Dróntámadások esetén sárga, ballisztikus rakéták vagy más nagyszabású támadás esetén piros fokozatú riasztás lesz érvényben. Ennek megfelelően különbözőek lesznek a sziréna jelzések is. A döntést az ukrán nagyvárosok ellen irányuló, szinte folyamatos orosz légicsapásokkal indokolták. Csak tegnap 9 alkalommal volt légiriadó Kijevben. Rekordmennyiségű, több mint 17 millió hordó olajat szállítottak a tankerek egyetlen nap alatt a Hormuzi szoroson keresztül, közölte az amerikai energiaügyi miniszter. A katonai konfliktus csúcsán az átlagos forgalom a napi 3 millió hordót sem érte el. A térség hajózási biztonsága ugyanakkor továbbra is bizonytalan, a héten már 2 tankerhajót is megtámadtak. Az egy éve kezdődött az amerikai hadsereg kábítószercsempészek elleni tengeri akciója. Tavaly szeptember óta 68 támadást hajtottak végre, és 227 feltételezett bűnözőt öltek meg a Csendes-óceánon és a Karibi térségben. A hajókat jellemzően légicsapásokkal semmisítették meg. A baptista szeretett szolgálat is segíti a mentést Nepálban. A humanitárius csapat tagjai tegnap utaztak el, a villámáradás sújtott a térségbe. A múlt hét szerdán történt természeti katasztrófában az eddigi adatok szerint több mint 1100 ember halt meg, csak nem 4000-en eltűntek, köztük 3 magyar állampolgár is. A szeretett szolgálat gyűjtést is indított, az adomány.baptistasegély.hu oldalon vagy banki átutalással is lehet támogatni a katasztrófa túlélőit. Végül az időjárásról. Napközben északnyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futózápor. A legtöbb napsütésre a déli-délnyugati tájakon számíthatunk. Többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható. Többnyire napos kellemes idő lesz ma és a következő napokban is. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
2: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. szeptember 3-a van már, te jó ég, mennyire szalad az idő, csütörtök. 8 perccel múlt, 8 óra. A mikrofonnál Hajdú Tibor, remélem, hogy kellemesen telik a reggelük, és velem tartanak a folytatásban is. Jelzem, érkezik Sipos gazda, a közmédia növényorvosa a stúdióba, 8:30 után, nem sokkal. Egészségpercek hamarosan. Na és milyen muzsika? Hogyha a világon Borse volna, énekli Besenyei Ferenc nem sokára, házasodom nem sokára, ezt a nótát Pere János előadásában hallgatjuk meg. Reggeli világzenénk az 5. évszak Sziget című dala lesz, hallhatnak majd Örökzöldeket is, Delhusa John Csak fújt közben a szél című 1974-es dalát is. Elsőként Csárdán 100 forintnak 50 a fele, Tolnai András énekel Johan János és zenekara kíséretével. Kérem, tartsanak velem továbbra is, derűs napot, jó reggelt!

0: Ha a világon borse volna, akkor itten beloszolna. Lady Gaga papog össze-vissza, végül a borocskát vint meg vissza. Mert ha a világon borse volna, akkor itten beloszolna.
1: 8:49, jó reggelt!
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: Azok a kedves hallgatóink, akik netán az EREK egyfajta gyulladásos betegségével élnek, figyeljenek, jól lehet, hogy nagyon sokáig a Tavneosz nevű gyógyszert szedték, ezt a kapszulát, viszont nem véletlenül nem találják a patikákban, ne is keressék és konzultáljanak az orvosukkal, aki nagy valószínűséggel majd egy veszélytelen gyógyszert ír fel nekik, ugyanis az Európai Gyógyszerügynökség Humán Gyógyszer Bizottsága vizsgálatot indított, és kiderült, hogy ez a gyógyszer kifejezetten májkárosító hatású. Nem véletlenül hívták vissza a patikákból, és vonták is ki a forgalomból a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ munkatársai, úgyhogy Tavneosz gyógyszer továbbiakban nem lesz kapható a magyar patikákban. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra. Hatvani kis Gyöngy énekel a Dankó Rádióban a folytatásban. Ez a Van egy ház a Tiszaparton, Lakatos Miklós és zenekara kísér.

0: csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

nem csak a magyar, hanem a nemzetközi közönséget is megcélozza, az őszinte, eredeti és rögtönzött népzenei hangszereléssel játszott akusztikus városi zenéjével. Az ötödik évszak együttes Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Reggeli világzenénk a Sziget című felvételük, nem sokára Sipos Gazdát köszönhetjük majd a Donkor Rádió stúdiójában.

tetsz. Kantinosné angyalom, nem soká itt vagyok a bolondjá. Letelnek a szép napok, hazafelé ballagok,

0: Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Sipos Gazdánc a stúdióban. Jó reggelt kívánok, mi lesz a mai témánk?
1: Jó reggelt kívánok neked és a kedves Dankó Rádió hallgatóinak. Érik a szőlő, zsongnak körülötte a darazsak, nagyon sok fészek van, nagyon kedvez a meleg a darazsak elterjedésének. Egyre gyakrabban találkozunk darazsakkal a kertben, teraszokon, piacokon, szabadtéri rendezvényeken. Megjelennek gyümölcsökön az üdítők körül, és olykor bizony kellemetlen pillanatokat is okoznak. Sokan már jellegzetes zümmögés hallatán hadonászni kezdenek, pedig érdemes feltennünk a kérdést, valóban támadni akar bennünket a darázs, vagy egyszerűen csak táplálékot keres, esetleg fészkét védi. Nem az a cél, hogy mindenáron elpusztítsuk őket, hanem hogy megtanuljunk kellő óvatossággal együtt élni velük.
0: Na, innen folytatjuk hamarosan. Most Jenei Gábor énekel, a nóta címe: jaj, de szép kék szeme van magának. Balázs Tamás és zenekar a kísér.

0: béke csak azt üzenem, ne számíts rám, kedvesem, én a számot kétszer meg nem égetem.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Hogyha ír majd édes anyád,

0: Rózsafa virít a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó Rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
1: A darazsak nem tartoznak a legkedveltebb rovarok közé. Megfigyelhető, hogy a nyár végére kicsit tolakodóbbá válnak. Tavasszal egy áttelelt anya kezdi meg a fészek építését, az első dolgozó kikelése után a család gyors növekedésnek indul. Nyár végére akár nagyon sok egyed élhet egy fészekben. Ide tartozik általában így a német darázs, francia darázs, például a lódarázs. A dolgozók a nyár elején elsősorban állati eredetű táplálékot, például hernyókat és más rovarokat gyűjtenek a lárváknak. A lárvák cserébe cukortartalmú váladékot adnak nekik. Amikor ősz felé csökken a lárvák száma, a dolgozók más cukorforrásokat keresnek. Ezért jelennek meg szőlőkön, érett vagy sérült gyümölcsökön, lekvárokon, süteményeken, fagylajtók közelében, üdítős és sörös palackoknál, valamint a szabadtéri étkezések körül. Mikor válik veszélyessé a darázs? A darazsok tömnyire nem ok nélkül támadnak, veszélyes helyzet leginkább akkor alakul ki, ha a fenyegetve érzik magukat, beszorulnak például a ruha alá. Ezért is nagyon figyeljünk és legyünk óvatosak kerékpározáskor, lovaglás esetében, rollerezés esetében, vagy rárepül valamire, hova a darázs, és a kezünkkel például oda nyúlunk, megközelítjük, és akkor oda szúr. A mézelőmély fullánkja rendszerint általában a bőrben marad, a darázsé viszont nem. Miért? Mert a méhecskének a fullánkján horgok vannak, a darázsén pedig nem. Ezért is képes a darázs többször szúrni. A szúrás helyén rendszerint általában fájdalom, bőrpír, viszketés, duzzanat jelentkezik. Különösen veszélyes száj, nyelv, torokban történő szúrás, szemkörnyékét érő szúrás, rövid idő alatt elszenvedett sok szúrás, és valamint az allergiás reakció. Nagyon fontos, figyeljünk az allergiás reakcióra. Szeretett testvéremnél volt igaz, hogy őt mészúrta meg lent a bokájánál, nem tudtuk, hogy allergiás, és szinte majdnem megfulladt kint a pergetésnél, amikor pergettük a mézet. Mit tegyünk például most a szőlő esetében? Szőlő esetében, gyümölcsösök esetében rovarcsapdát lehet kihelyezni, lehet egy gyári darazsak elleni csapdát is, de lehet házilag elkészíteni. Nagyon jó kis mixnek például a sör, ecet, méz, különféle ízesítőanyagok vagy vaníliacukor. Oda csalogatjuk a darazsakat, és szépen tudjuk fogni, picit tegyük távolabb a csapdát. Leginkább ezeket a csapdákat akkor jó kitenni, amikor még kezd érni a szőlő, hogy ne a szőlőre tájoljanak, hanem az elsőre a csapdára. Mit tudunk tenni darázs szúrás esetén? Menjünk távolabb a helyszínről, ne érjen utána már szúrás, mossuk le a szúrás helyét, majd hidegvizes borogatásba tegyünk rá, ha van lehetőségünk, ez csökkenti a fájdalmat és a duzzanatot, ne vakarjuk a szúrás helyét, mert a felsértett bőr könnyen elfertőződhet, tudni kell, hogy a darazsak szúrása sajnos néha fertőzést is terjeszthet, hiszen a darazsak állati tetemtől kezdve mindenre, bomló termékre is járnak. Házi praktikákkal, ecettel, szódabikarbónával vagy növényédeddel legyünk óvatosak, mert irritálhatják a bőrt, és nem helyettesíti a szakszerű ellátást. Azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót, ha a szúrás követően nehéz légzés, fulladás, rekedtség alakul ki, megduzzad a nyelv, vagy a ajak, vagy a torok, csalánkiütés alakul ki a testen, szédülés, gyengeség kialakulhat, és az érintett embernek az állapota folyamatosan romlik. Tudjuk, hogy a darázs nem házi kedvenc, és közelsége valóban körültekintést igényel, de ők is a természet részei. Vigyázzunk magunkra, egymásra, és a bennünket körülvevő élővirágra.
2: Nagyon szépen köszönöm. Mondjuk el, hogy a növényorvosnak is szüksége van pihenésre, úgyhogy közös megegyezéssel most 2 hétig Sipos gazdát elengedjük. Szeptember 3. hetében találkozunk majd ismét. Kívánom, hogy törzs nagyon kellemesen a következő 2 hetet. Egri József énekel a folytatásban. Fényes Szabolcs és Szász Péter szerzeményét hallják. Egy dankóklubos felvétel szól. A Fogj egy sétapálcát Baranya István és zenekara kíséretével.

Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Hamarosan 9 órakor következnek a hírek. Addig Varga Jenő és zenekar a muzsikál. A következő zenei óra csárdással indul, majd az Asszony, ha veszekszik, énekli Bősi Szabó László, Bangó János és zenekar a kíséretével. Ezzel várom önöket nem sokára.

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. A kormányfő hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja a migráció feltartóztatását, szükséges jogszabályokat és a fisztikai határzárat. Folyamatban van a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálata. A már ismerté vált botrányok leginkább a szakellátáshoz kötődnek, mondta el a Kossuth Rádió reggeli műsorában a gyermekvédelmi helyettes államtitkár. Botemőke felhívta a figyelmet arra, hogy megyénként 2-8 intézmény van zárva a szakember hiány miatt, így jelenleg 1500 gyermek nem tud bekerülni a szakellátásba. Az idősebb korban rendszerbe kerülő fiatalok közül többen pszichiátriai segítségre szorulnak. Megtartotta alakuló ülését az Országgyűlés kegyelmi ügyet vizsgáló bizottsága. A testületnek az év végéig kell elkészítenie jelentését. Schumer Orsolya elnök közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás, és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A hivatalos iratok bekérése mellett a testület vezetője javasolta Novák Katalin volt államfő, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadó meghallgatását is. Ma éjjeltől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatai. Az ezeket közlő honlapon először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai teszik elérhetővé. Az új rendszerben intézményenként lehet majd megnézni, milyen gyakran fordulnak elő egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések a kórházakban. Zöld területekkel váltják fel a Városligetben a meg nem épülő Nemzeti Galéria helyét. Erről beszélt a Liget ZRT vezérigazgatója a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Györgyevics Benedek elmondta, hogy a projekt megtérülése kérdéses lehet, de a zöld felületeket mindenképpen meg kell újítani. Hozzátette, újra végig kell gondolni, hogy a Városliget helyett hol épülhetne meg az új Nemzeti Galéria. Radák Eszter kortárs festőművész alkotásaiból nyílik ma kiállítás a Virág Judit galériában. A képek a tarókártya több évszázados képi hagyományát dolgozzák fel, ötvözve a misztikumot a modern festészettel. A tárlat szeptember 26-áig ingyenesen látogatható. A Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már holnap több területet lezárnak, a vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Az időjárásról. Napközben északnyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futózápor. A legtöbb napsütésre a déli-délnyugati tájakon számíthatunk. Többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is. Kedves hallgatóink, a pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Dala is hallható lesz, mint ahogy Dankó klubos, örökzöld átiratok, koncertfelvételek cigányzenekari kísérettel. Elsőként pedig már is a Lili Bárónőből, Huszka Jenő és Martos Ferenc művéből játszom részletet, címe Gyere, csókolj meg, Dancs Anna Mari és Dénes Viktor ének.

Az M35-ösön az M3-as felé vezető oldalon Debrecen és Hajdúböszörmény között a szallagkorlátnak ütközött egy személyautó. Erős napot kívánok, a Dankorrádiót hallgatják. A 30-as kilométernél a sérült jármű a külső és a belső sáv elválasztó vonalán állt, még nem sokkal ezelőtt. A közlekedők a leálló sávot használva tudják kikerülni a balesetet. Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt Bicske és Biatorbágy között. A külső sávban leginkább nehéz az előrejutás, ott a kiépített terelésnél. Elhárították a hibát, ismét közlekedhetnek a vonatok a győri fővonalon, nem kell pótlóbuszra átszállni, a menetrendszerű forgalom viszont fokozatosan áll helyre, a szegedi fővonalon viszont több napig pótlóbuszok járnak Szeged és Szatymasz között, várhatóan egy baleset utáni helyreállítási munka több napig eltart, valamint a személyvonatok helyett jellemzően Szeged és Kiskun-Dorozsma esetenként Szeged és Szatymasz között járnak a pótlóbuszok, úgyhogy az átszállások miatt a Budapest-Szeglét-Szeged vonalon hosszabb bejutási időre kell számítani. Jó utat kívánok! Dolliról felvétel a folytatásban a Dankó Rádióban. A Még úgy fáj!

Gondolom tudják, hogy a Dankó Rádió zenei kínálatát folyamatosan bővítjük, de is napot kívánok. A lényeg, hogy minél változatosabb összeállításokat mutathassunk be önöknek. Rendszeresen készítünk új felvételeket, de az archívumból is előveszünk régi nagy kedvenceket. Ma délelőtt például az aranylemezekben két olyan örökzöld felvétel is felcsendül, amelyeket ma hallhatnak először, ezentúl pedig már a repertoár részévé válnak, tehát dalpremierek a Dankó Rádióban 10 óra után érdemes lesz hallgatni minket. A folytatásban is természetesen jöjjön a Két fa levél, Németh Lehel 1961-es felvétele.

Bankoklubos hangulat, élő koncertfelvételek a folytatásban. Derűs napot kívánok! Elsőként Dolly az ábrándos szép napokat énekli. A tavalyi Donkó gálán rögzítettük a felvételt. Idősebb Sárközi Lajos és Kovács Erik zenekara kísér.

Az jutott eszembe, hogyha egy rövid esszét kérnénk a hallgatóinktól, hogy írják meg, hogy miért szeretik a Dankó Rádiót, akkor számos jellemzőt leírnának, és valószínűleg ott szerepelne ezen a listán, hogy az élő zenét propagálják, játsszák, mutatják, szeretik, akár a Dankó klubokon, akár az élő stúdió koncerteken. Derűs napot kívánok! Nos, csütörtök van a hónap első csütörtöke, a mai stúdió koncerten Budai Beatrix vendége Szász Kati és Koltai László lesz, a kíséretet pedig Csalasovics Norbert és zenekara adja, reményeim szerint közösségi médiás élő online közvetítés is lesz róla. Nézek Gorzsás Gábor barátomra, ő pedig mutatja, hogy oké, így bizony. Tehát, hogyha valaki nem a rádión szeretné hallgatni, hanem képet is akar mellé nézni, akkor keresse a Dankó Rádió hivatalos közösségi oldalát. Elszaladt az idő, lassan búcsúzom, 10 órakor a hírek után indul a Aranylemezek című műsorunk Töldi Krisztával, majd jön a stúdiókoncert, utána pedig 2 órától kívánságműsor, Gál Zoltán barátom teljesíti a kéréseket, szívküldi szívnek szívesen 3 órán keresztül. Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében most megköszönöm ma reggeli figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hajdú Tibor, és javaslom, hogy ha szeretnék akár részleteiben vagy egészében visszahallgatni a műsort, akkor ugorjanak fel a mediaclick.hu-ra. Holnap reggel 6 órakor viszont biztos várom önöket ismét. Addig is derűs napot, viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Hajdú Bihar.
1: Az élménykert ízei. A derecskei gyümölcsös, 100%-ban natúr, környezettudatos termékcsaládja. Már csak ott lenni is csodálatos ezen az ültetvényen. A traktor vontatta szerelvényről nézelődni, amelyen a begyűjtött gyümölcs helyett emberek állnak a hatalmas műanyagládákban. Vagy éppen gyalogosan csatangolni a fák között, ahol ősi magyar kertészeti hagyományok alapján gondozott gyümölcsök teremnek. Ennek értelmében nem az a cél, hogy minél több áru kerüljön a piacra, hanem az, hogy a termés ne terhelje túl a fát, és megfelelő méretű, zamatos, egészséges gyümölcsé fejlődjön. Ha valaki itt leül egy virágzó alma vagy megyfa tövébe és belehallgat a szorgoskodó méhek zümmögésébe, az sohasem felejti el. Az maga a nyugalom és a béke. Hogy mindez így legyen, arról egy 1990-ben alapított családi cég gondoskodik. A sokszorosan díjazott derecskei almát és medgyet nem csak Hajdú-Bihar vármegyében, hanem országszerte szeretik az emberek. A gyümölcsfeldolgozás fő termékei a derecske almalé és a derecske medlé. 100% natúr gyümölcslevek, amelyek adalék és tartósítószer nélkül készülnek. Nincs bennük mesterséges színezék, ízfokozó és cukor sem. Ezek a gyümölcsitalok rost, vitamin és tápanyagokban gazdag, egészséges üdítők. A derecskeiek 15 000 hajdúbihari általános iskolás gyereknek küldenek hetente gyümölcsöt és 100%-os gyümölcslevet.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
3: Bár a nyár lassan búcsút int és beköszönt az ősz, a jó muzsika továbbra is velünk marad. Budai Beatrix vagyok. A nyári vakáció, pihenés és feltöltődés után szeptemberben ismét stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta a Magyar Zene Rádiójában. Szeptember 3-án Szász Kati és Koltai László énekesek érkeznek hozzánk, a zenekart pedig Salasovics Norbert prímás vezeti. Ahogyan azt már megszokhatták, a stúdiókoncertet ezúttal is élőben közvetítjük a Dankó Rádióban, és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán képben és hangban is követhetik a koncertet. Tartsanak velünk, amikor az ősz első napjaiban ismét felcsendülnek a magyar nóta legszebb dallamai élőben, egyenesben. Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
2: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
4: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
5: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
4: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
6: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
4: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Ismét orosz légicsapás érte hajnalban Odesszát. A Fekete-tengeri kikötővárosban a rakéták eltaláltak egy toronyházat, ahol 17-en megsérültek, köztük 3 gyermek. Az épületben jelentős károk keletkeztek. Becsapódásokat jelentettek Kijev megyéből is, ott rakétaépületek rongálódtak meg. A támadásban egy ember megsérült. Tegnap Kijevben bejelentették, hogy új szabályokat vezetnek be a légiriadókkal kapcsolatban. Más fokozatok, más szirénajelzések lesznek dróntámadások, illetve ballisztikus rakéták esetén. A változtatás célja, hogy a cégek, az intézmények és a lakók jobban fel tudjanak készülni, mi várható. Bezárják a Goethe intézeteket Oroszországban. Ez az orosz kormányzat válasza arra, hogy a németek megszüntetik a berlini orosz ház működését, közölte Szergej Lavrov külügyminiszter. Moszkva és Berlin között azután vált feszülté a diplomáciai viszony, hogy augusztus elején egy robbanószerrel felszerelt drónt észleltek a lipcsei repülőtér közelében. A német belügyminisztérium Oroszországot tette felelőssé a merénylet kísérletért. Moszkva szerint Berlin csak ürügyet keresett az orosz ellenes lépéshez. Itthon felkavarhatják a politika állóvizét és a családok életét is az ősszel nyilvánosságra kerülő ügynökakták, mondta az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója a Kossuth Rádióban. Csegergő Bendegúz a Felkelő című műsorban arról beszélt, hogy az október 23-a előtt induló internetes oldalon mindenki szabadon, regisztráció nélkül kereshet majd. Az adatokat ugyanakkor megfelelő forráskritikával kell majd kezelni, tette hozzá. A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy sok a panasz a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, célszámait. Hamarosan kérják a pályázatot az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető támogatás. Az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is lehet pályázni. A jelentkezéshez az önerő mellett aszbeszt térképet kell bemutatni, a nyerteseknek pedig negyedévente ellenőrző vizsgálatot kell végeztetniük. Zöld területekkel váltják fel a Városligetben a meg nem épülő Nemzeti Galéria helyét. Erről beszélt a Liget ZRT vezérigazgatója a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Györgyevics Benedek elmondta, hogy a projekt megtérülése kérdéses lehet, de a zöld felületeket mindenképpen meg kell újítani. Hozzátette, újra végig kell gondolni, hogy a Városliget helyett hol épülhetne meg az új Nemzeti Galéria. A Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már holnap több területet lezárnak, a vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Végül az időjárásról. Napos, gomoly felhős az idő, csak elszórtan alakulhatnak ki futózáporok. A legtöbb napsütésre a déli-délnyugati tájakon számíthatunk. Többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 10 óra 4 perc.
8: Aranylemezek.
9: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Mai összeállításunk első részében 11 óráig például a Nonstop együttes Kovács Kati, az Apostol, Zárai Márta, Vámosi János, Cserháti Zsuzsa, Kállai Bori és Berkes János előadásában hallhatják az örökzöldeket az 1920-as évektől a 90-es évekig. Késmárki Marika előadásában az Egy fiú a házból című dallal kezdünk, amely 69-ben a Táncdal Fesztivál egyik győztese lett. Jó szórakozást kívánok!
8: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A V-motorok slágergyáros szerzőpárosa Ler István és Demjén Ferenc írt a Kovács Katinak az Elfutok című dalt, amit már is meghallgatunk 1983-ból. Utána pedig Németh Zoltán és Szenes Iván szerzeménye a Nekem a tenger a Balaton hangzik el, amit az Apostol együttes az 1976-os Tessék választani rádiós dalversenyen mutatott be először közönség előtt.

0: Halló, Margit, hagyj békén, közted mindennek vége.
1: Múlt pénteken volt Zárai Márta születésének 100. évfordulója, és ebből az alkalomból tematikus hétvégével is tisztelgünk az énekesnő előtt. Szombati és vasárnapi műsorainkban is válogatunk majd a felvételeiből, és rövid archív interjú részleteket is hallhatnak. A Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán néhány napja már megosztottunk egy kis részletet Fényes Szabolcs és Szenes Iván Csak félig lenne meg az, ami nincs című szerzeményéből, az Ibusz kisasszony című zenés vígjáték betét dalából, örökzöldé vált dalból, Zárai Márta és a Magyar Rádió vonós tánczenekara előadásában. Az aranylemezekben most teljes egészében meg is hallgathatják, ráadásul ma először, de egész

Bár már szeptember van, továbbra sem kell lemondanunk a nyári éjszakák varázslatos hangulatáról az aranylemezekben. Nádas Gábor és ifjabb Kalmár Tibor Különös éjszaka című örökzöldjével most teszünk egy romantikus sétát a Margit szigeten, ezúttal Czerovszky Jenny előadásában a Csini baba című filmből.

A magyar könnyűzene egyik legismertebb és legtöbbször feldolgozott dala a Járom az utam a József Attila Színházból indult hódító útjára, hiszen az ott bemutatott Bekopog a szerelem című zenés vígjátékhoz írta Horváth Jenő és Gédénes György. Az aranylemezekben Vámos János éneklik.

az hazám. Tudom, a nap az másod szebben ragyog, sok itt a füst, a korom és a köd.

0: lesz a tél, én azt hiszem.
1: A Tessék Választani rádiós dalversenyen 1974-ben énekelte először közönség előtt Viktor Máté és Kántor István Valami mindig történik című szerzeményét Cserháti Zsuzsa, amit a Gemini együttes kíséretével már is meghallgatunk. Utána pedig a Változatosság jegyében a Hadcacáré hangzik el. Fényes Szabolcs és Gédénes György Huncut szerzeményét a Dankó Rádió operett előadói díjával 2023-ban kitüntetett Kállai Bori és Berkes János adja elő a Stúdió 11 kíséretével. És még mindig maradunk a két világháború közötti években, hiszen őket a Bohém Ragtime Jazz Band előadásában Márkus Alfréd és Weiner István, az a Helén című örökzöldje követi majd az aranylemezekben.

Az aranylemezek első részét két zseniális hangszeres előadó művész, Szabó József és Beámter Jenő közismert nevén Bubi duójának előadásában a Vibrománia című szerzeménnyel zárjuk. A 11 órai hírek és az időjárás jelentés után pedig az Omegával indítjuk a mai örökzöld zenei összeállításunk folytatását itt a Dankó Rádióban.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Cserna Antal színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért nem pap, s hogy végül miért Tália papja lett, de szót ejtünk majd arról is, hogy feleségével, Szalai Krisztával milyen a közös színházi munka, s mik ennek tanulságai. Vasárnap Aux Éva színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miként lett a színpadi mozgás tudorából a színházak tudományának képviselője, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy párja Őze Áron színművész mennyire szigorú feleségével a teátrumi munkák közben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta Antonio Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Brit-francia csúcs találkozót tartanak ma Londonban. Andy Burnham, brit kormányfő és Emmanuel Macron francia elnök elsősorban a Le Mans csatornán zajló tömeges embercsempészet megfékezéséről, illetve Nagy-Britannia és az Európai Unió közötti kapcsolatról tárgyal. Ismét orosz légicsapás érte hajnalban Odesszát. A Fekete-tengeri kikötővárosban a rakéták eltaláltak egy toronyházat, ahol 17-en megsérültek, köztük 3 gyermek. Az épületben jelentős károk keletkeztek. Becsapódásokat jelentettek Kijev megyéből is. Ott raktárépületek rongálódtak meg. A támadásban egy ember megsérült. Közben az ukránok is folytatták a dróntámadásokat oroszországi célpontok ellen. A légvédelem több mint 400 eszköz semmisített meg. 16 régió és a Fekete-tenger felett. Egy éve kezdődött az amerikai hadsereg kábítószercsempészek elleni tengeri akciója. Tavaly szeptember óta 68 támadást hajtottak végre, és 227 feltételezett bűnözőt öltek meg a Csendes-óceánon és a Karibi térségben. A hajókat jellemzően légicsapásokkal semmisítették meg. A hadműveletet többen bírálták, főleg azért, hogy a nemzetközi vizeken végrehajtott támadások összeegyeztethetőek a nemzetközi joggal. Minden ötödik tinédzser tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást vagy kizsákmányolást, derült ki az UNICEF vizsgálatából. Az ENSZ gyermek alapja több földrészen éveken át összesen 21 országban végezte el a felmérést, több ezer 12 és 17 év közötti fiatal részvételével. Becslések szerint az online szexuális abúzusnak kitett gyerekek száma globálisan több 10 millió lehet. Itthon folyamatban van a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálata. A már ismerté vált botrányok leginkább a szakellátáshoz kötődnek, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában a gyermekvédelmi helyettes államtitkár. Botemőke felhívta a figyelmet arra, hogy megyénként 2-8 intézmény van zárva a szakember hiány miatt, így jelenleg 1500 gyermek nem tud bekerülni a szakellátásba. Az idősebb korban rendszerbe kerülő fiatalok közül többen pszichiátriai segítségre szorulnak. Botemőke hozzátette, a cél az, hogy minél kevesebb gyermeket kelljen kiemelni a családból. A kormány mindent megtesz azért, hogy minél több fiatal sportoljon. Erről beszélt a belügyminiszter a 40. tanévet ünneplő Diákolimpia versenysorozat indító eseményén. Pusfai Gábor hangsúlyozta, itthon kevesen mozognak, ezért a versenysport mellett az iskolai és a szabadidősportot is támogatni kell. A Magyar Diáksport Szövetség az új tanévben többféle pályázattal, kampánnyal és kiemelt eseménnyel hívja fel a figyelmet az ország legnagyobb diáksport mozgalmára. Végül az időjárásról. Napos gomoly felhős az idő, csak elszórtan alakulhatnak ki futó záporok. A legtöbb napsütésre a déli délnyugati tájakon számíthatunk. Többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható. Kedves hallgatóink, 11 óra múlt 4 perccel.
0: Aranylemezek.
4: Ma is délig üzemel a képzeletbeli időgépünk, és utunk során olyan előadókat hallhatnak, mint például Korda György, a Bergendi Együttes, Almási Éva és Tahitót László, az LGT, Pór Péter és Németh József. Válogatunk 1987 nagy sikereiből, és ma is bővítjük a kínálatot egy olyan felvétellel, ami ma hangzik el először az aranylemezekben. Az Omegával és a Hajnali Óceánnal folytatjuk a sort. Tölgyi Krisztina vagyok, és további kellemes délelőttöt kívánok.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Demjén Ferenc egyik legtöbbször feldolgozott szerzeménye a Darabokra törted a szívem 1972-ben született. Az aranylemezekben most meg is hallgatjuk az eredetit a Bergendi Együttes előadásában. Utána pedig az egy évvel később bemutatott Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musical szép szerelmes duettjét, Presser Gábor és Adam is Anna Vinnélek, Vinnélek című szerzeményét hallgatjuk meg Almási Éva és Tahitót László előadásában az LGT kíséretével.

Egy olyan felvétel következik, amivel mától bővül a repertoárunk. Az örökzöldet jól ismeri mindenki, hiszen Nádas Gábor és Szenes Iván írta a Kaktusz virága című zenés vígjátékhoz, de Nádasi Veronika a Budapesti Operettszínház művésze, valamint a Teátrum zenekara, énekkara és musical együttese feldolgozásában ma hangzik el először, de egészen biztosan nem utoljára az aranylemezekben a jamaikai trombitás.

A második magyar aranylemezes dallal folytatjuk az aranylemezeket, ami nem más, mint Lovas Róbert és S. Nagy István Pókháló az ablakon című szerzeménye, ezúttal Pór Péter előadásában, aki egyébként a 60-as években elsőként énekelte ezt a dalt, mégpedig a televízióban a Halló fiúk, Halló lányok című népszerű ifjúsági tévéműsorban.

0: Az aranylemezek képzeletbeli időgépével ma 1987-ben időzünk el egy kicsit, és meghallgatunk három akkori nagy sikert. Jakab György és 60-i emese Emlékül című dalával indulunk a Neoton Família előadásában. Aztán Heilig Gábor szerzeménye a Három Kívánság című tévéműsor főcímdala hangzik el a 100 Volt Celsius előadásában. Végül pedig beülünk Pályer András és S. Nagy István Alfa Rómeójába, Komár László mellé.
1: A szívtelen idő

Néhány perce már volt egy olyan dal, amit egy színházi előadáshoz írt Nádas Gábor és Szenes Iván, ami aztán önálló életre kelt és hatalmas sláger lett. Az aranylemezek folytatásában is egy ilyen örökzöld következik, hiszen a szerzőpáros az Imádok férjhez menni című darabhoz komponálta a Kicsit szomorkás a hangulatom című dalt, amit Németh József és a Körmendi együttes előadott.

Kedves hallgatóink, a mai aranylemezek végéhez közeledünk, hiszen mindjárt megkondul a harang, utána pedig a legnépszerűbb magyar nótákból válogat Budai Beatrix a legendás Jó ebédhez szól a nóta című műsorban. Majd 13 órától vendégei is érkeznek, akik élőben adnak stúdiókoncertet, amit a rádióban és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is élőben közvetítünk majd. 2-től 5-ig pedig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkkal jelentkezik Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő, akik teljesítik a zenei kéréseket. Délutáni kínálatunkhoz nagyon jó szórakozást kívánok a mai stábunk, Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink Dél-Szabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is. Búcsúzóul hallgassuk meg együtt a Without You című világsláger szaxofon feldolgozását Csepregi Gyula előadásában. Töldi Krisztina vagyok, és holnap délelőtt újra várom Önöket az aranylemezekkel, addig is további jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Bár a nyár lassan búcsút int és beköszönt az ősz, a jó muzsika továbbra is velünk marad. Budai Beatrix vagyok. A nyári vakáció, pihenés és feltöltődés után szeptemberben ismét stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta a Magyar Zene Rádiójában. Szeptember 3-án Szász Kati és Koltai László énekesek érkeznek hozzánk, a zenekart pedig Salasovics Norbert prímás vezeti. Ahogyan azt már megszokhatták, a stúdiókoncertet ezúttal is élőben közvetítjük a Dankó Rádióban, és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán képben és hangban is követhetik a koncertet. Tartsanak velünk, amikor az ősz első napjaiban ismét felcsendülnek a magyar nóta legszebb dallamai élőben, egyenesben. Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Befogyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a tegnapi kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. A kormányfő beszélt arról is, hogy várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, január 1-től megemelik a megváltozott munkaképességű emberek ellátását. Visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések, jelentette ki a kulturális diplomácia értekezleten a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, céljuk, hogy megmutassák hazánkat a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe. Ennek kidolgozásában a kultúráért felelős minisztérium és a külügyi tárca egymást kiegészítve tud a legmagasabb szintre jutni, tette hozzá. Diplomáciai lépések sorozatát indított el a lipcsei incidens. Miután a német kormány Oroszországot tette felelőssé a repülőtér ellen tervezett dróntámadásért, és bejelentette a bonni orosz főkonzulátus, valamint a berlini orosz ház bezárását, Moszkva az oroszországi Goethe intézetek megszüntetéséről döntött. Délelőtt a berlini kormánnyal vállalt szolidaritás jegyében bekérették a lengyel külügyminisztériumba az orosz nagykövetet. Az ügyben tegnap Orbán Anita külügyminiszter is Magyarország támogatásáról biztosította Németországot, az Európai Bizottság elnöke pedig úgy fogalmazott, hogy az Unió nem fogja eltűrni az orosz operatív csoportok támadásait. Nincs bizonyíték arra, hogy a marokkói hatóságok állnak a Ceutában történt tömeges határsértések mögött, jelentette ki a spanyol miniszterelnök. Pedro Sánchez elmondta, hogy az ügyben tovább zajlanak a vizsgálatok. Tegnap csak nem 300 spanyol településen vonultak utcára az emberek, hogy kifejezzék szolidaritásukat a migrációs válsággal küzdő észak-afrikai spanyol város mellett. Júliusban mintegy 60 ezeren jutottak be illegálisan Ceutába. Az átkelések közben több mint 70-en a tengerbe fulladtak. Minden ötödik tínédzser tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást vagy kizsákmányolást, derült ki az UNICEF vizsgálatából. Az ENSZ gyermekalapja több földrészen éveken át összesen 21 országban végezte el a felmérést több ezer 12 és 17 év közötti fiatal részvételével. Becslések szerint az online szexuális abúzusnak kitett gyermekek száma globálisan több 10 millió lehet. Napos gomoly felhős az idő, csak elszórtan alakulhatnak kifutó záporok. A legtöbb napsütésre a déli délnyugati tájakon számíthatunk, többfelé megélénkül a szél, délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható.

0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
1: Bölcs elme és békeszerető szív nélkül erő és bátorság bizony keveset ér, s könnyűszerrel szolgálhatja jó helyett a gonoszt. Vas Albert, erdélyi magyar íróköltő gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. szeptember 3-án csütörtökön, amikor újra stúdiókoncerttel jelentkezünk, de ehhez azért még egy órát várni kell. Az énekes barátaink már itt vannak a stúdió mellett, és persze a muzsikusok is hangolnak már. Szász Katip, Koltai László, valamint Salasovics Norbert és zenekara alig várja, hogy élőben játszanak, énekelnek Önöknek. Műsorunk első részében azonban felvételről szólnak a szebbnél szebb magyar nóták, mint például már is az Öreg Csárdás és a 33 Rózsafámon című jól ismert melódia. Bányai Márton után Szőlős Jemesét halljuk, a zenekarokat Német Csicsó József, majd Szalai Antal prímás vezeti. Jó rádiózást!

még öregkorral teli a hordó. Ebben a világban minden addig jó, amíg öregkorral teli a hordó. Öreg

Könnyek nélkül élni könnyebb, tűnjön el a bánat. Vándormadár, ha elindulsz, lenn a déli bábos hortobágyon, és szélkakas jár fenn a házon. Ezeket a népszerű magyar nótákat most a folytatásban Somogyi Erika, Kovács Apolónia, Kosár Szabolcs és Dóka Zsuzsa előadásában halljuk.

soron következő dalcsokor utolsó darabja a Pruszlikomon piros rózsa című csárdás lesz. De vajon mi is az a pruszlik? A régi magyar népviselet egyik kedvelt darabja, egy testhez álló, újatlan női mellényféle, amelyet ing fölött viseltek. Gyakran díszesen hímzett, színes szalagokkal, passzománnyal ékesítették, és nem csak melegített, hanem bizony a viselője szépségét is kiemelte. A pruszlikra kerülő virágdísz pedig sokszor több volt egyszerű ékességnél. A piros rózsa a szerelem, a fiatalság és a nőiesség jelképe is lehet. Hallgassuk majd 60-i kis Gyöngyit, ahogyan előadja az említett csárdást. Előtte még Nádasdy László, Kalina Enikő és Újvári Marika is dalra fakad. Felcsendül a Hullazápor künn a pusztán, az Este van, én pedig várok rád, és a Jaj, de magas ez a vendégfogadó című klasszikus magyar nóta. Fogadják sok szeretettel!

A Nem vagyok én már az, aki voltam című erdélyi Mihály szerzemény ugyan nem magyar nóta, de sok általunk kedvelt előadó művész repertoárján tartja, mint például a Dankó Rádió magyar nóta előadó idéjával is kitüntetett énekes Tolnai András. Az ő előadásában csendül majd fel ez a nagy klasszikus, majd Dócs Péter és Németh Marika is dalra fakad, az utcára nyílik a kocsma ajtó és az Egy cica, két cica című

És most Benedek Fikatalin, majd Szabó Sándor felvételei szólnak itt a Magyar Zene Rádiójában. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Énekeljük együtt a Ha a legény kosarat kap és a Halljátok cigányok című csárdást. Nótára fel, kedves Dankó család!

0: A Városliget egyik legkülönlegesebb épülete a Magyar Zeneháza, amely 2022. januárjában nyitotta meg kapuit. A világhírű japán építész Sō Fujimoto álmodta meg ezt a különleges épületet, ahol a zene, a fény és a természet szinte egyé válik. Nem véletlen, hogy már megnyitása előtt a világ legizgalmasabb új épületei között emlegették, azóta pedig számos rangos nemzetközi elismerést is elnyert. De hogy miért is olyan különleges számunkra, a Dankó Rádió számára? Azért, mert ez a lenyűgöző helyszín már négyszer is otthont adott a Dankó gálának. Számos felejthetetlen produkció, díjátadó, könny és mosoly, no és persze az együtt éneklés öröme köt bennünket ehhez a csodálatos épülethez. Nagyon várjuk mindig, hogy újra találkozhassunk itt, és bízunk benne, hogy a jövőben is sok-sok közös, szép pillanatnak lehetünk majd részesei. A soron következő zenei összeállításban Simon Boglárka és Jenei Gábor 2024-es produkciója is helyet kap. Egy külön arra az estére összeállított csárdás csokrot hallunk szilveszteri hangulatban. Simon Boglárka és Jenei Gábor után Talabér Erzsébetet halljuk, és az Állabála nagy kocsmában című csárdást. Előtte azonban a jól ismert Andalgó is helyet kap, Kertesház benne egy nyíló rózsa címmel, ekkor Végi Bolyát halljuk. Elsőként Maklári Zoltán énekel, elhangzik, az Azt mondják, nem adnak engem galambomnak. Hallgassuk meg együtt!
1: Azt mondják, nem adnak engem galambomnak.

másnak, annak a hatökörös fekete subásnak.

vagy ha csókot hint rám, 12 ökörért csak ugyan nem adnám.

Csík Gyula cimbalom szólója szól a folytatásban itt a Dankó Rádióban. Aztán tartunk egy kis szünetet, jövünk a legfrissebb hírekkel, és visszatérünk a szeptemberi stúdiókoncerttel. Tartsanak velünk!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Cserna Antal színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért nem pap, s hogy végül miért Tália papja lett, de szótejtünk majd arról is, hogy feleségével, Szalai Krisztával milyen a közös színházi munka, s mik ennek tanulságai. Vasárnap Aux Éva színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miként lett a színpadi mozgás tudorából a színházak tudományának képviselője, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy párja Őze Áron színművész mennyire szigorú feleségével a teátrumi munkák közben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenki, de a tét viszont változatlan.
4: Magyarország, szeretlek! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a tegnapi kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. A kormányfő beszélt arról is, hogy várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Szeptember 21-től 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament. Hallerné Nagy Ildikó, Anikó, az országgyűlés alelnöke elmondta, az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig zajlanak majd a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők a 3. C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat. A klasszikus és a kulturális diplomácia nem versenytársai egymásnak, hanem kiegészítik egymást, mondta a külügyminiszter az idei kulturális diplomácia értekezlet megnyitóján Budapesten. Orbán Anita úgy fogalmazott, a külügyért és a kultúráért felelős tárca között a kormány megalakulása után rögtön megkezdődött az egyeztetés a magyar kulturális diplomácia feladat és hatáskörének átalakításáról. Céljuk, hogy a kulturális kormányzattal együtt lépjenek előre a diplomácia területén. Az orosz elnök lát esélyt az ukrajnai háború rendezésére. Vlagyimir Putyin ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy Oroszországnak és Ukrajnának egymással kell megállapodnia. Vlagyivosztokban a keleti gazdasági fórum ülésén beszélt arról is, hogy ha civil létesítményeket ér támadás, akkor arra Oroszország hasonló választ ad. Közölte azt is, hogy nem terveznek újabb mozgósítást. Közben ismét orosz légicsapás érte hajnalban Odesszát. A Fekete-tengeri kikötővárosban a rakéták eltaláltak egy toronyházat, ahol 17-en megsérültek, köztük 3 gyermek. Az épületben jelentős károk keletkeztek. Becsapódásokat jelentettek Kijev megyéből is, ott raktárépületek rongálódtak meg. Folytatták az ukránok is a dróntámadásokat oroszországi célpontok ellen. A légvédelem több mint 400 eszköz semmisített meg 16 régió és a Fekete-tenger felett. Egy éve kezdődött az amerikai hadsereg kábítószercsempészek elleni tengeri akciója. Tavaly szeptember óta 68 támadást hajtottak végre, és 227 feltételezett bűnözőt öltek meg a Csendes-óceánon és a Karibi térségben. A hajókat jellemzően légicsapásokkal semmisítették meg. A hadműveletet többen bírálták, főleg azért, hogy a nemzetközi vizeken végrehajtott támadások összeegyeztethetők-e a nemzetközi joggal. Minden ötödik tinédzser tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást vagy kizsákmányolást, derül ki az UNICEF vizsgálatából. Az ENSZ gyermek alapja több földrészen éveken át összesen 21 országban végezte el a felmérést több ezer 12 és 17 év közötti fiatal részvételével. Becslések szerint az online szexuális abúzusnak kitett gyermekek száma globálisan több 10 millió lehet. Végül az időjárásról. Napos gomoly felhős az idő, csak elszórtan alakulhatnak kifutó záporok. A legtöbb napsütésre a déli-délnyugati tájakon számíthatunk. Többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 13 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.

0: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Már is kezdetét vette a szeptemberi stúdió koncertünk. Az imént Salasovics Norbert és kiváló cigányzenekara muzsikált. A Rózsabokorban jöttem a világra című csárdást hallottuk. Ma is a kiváló hangzásért Gorzsás Gábor hangmérnök kollégám felel, és természetesen énekes vendégeink, barátaink is elfogadták a meghívást. A jobbomon Száz Kati foglal helyet, a bal oldalamon pedig Koltai László. Szervusztok, örülök, hogy itt vagytok, és elfogadtátok a meghívásunkat.
1: Köszönjük szépen, szeretettel üdvözlünk mindenkit, a Nagy Dangó családot. Örülök, hogy itt lehetek.
2: Köszönöm szépen, én is szintén örülök, hogy itt lehetek.
0: Adódik rögtön az első kérdés, azon túl, hogy szerintem fergetegesen jó hangulatú műsornak nézünk elébe, hogy hogyan telt a nyár? Ugye mindig úgy vagyunk vele, ahogy szilveszter után jön a január, kicsit úgy belepihenünk a napokba, és alig várjuk, hogy elérkezzen a jó idő, beköszöntsön a tavasz, aztán a nyár, és pikpak eltelik ez nálatok, és így volt ebben az évben, vagy akár mindig így van?
2: Nálunk is így volt, jelentem. Van egy 12 éves lányom, és nagyon várta, hogy vége legyen az iskolának, viszont olyan gyorsan eltelt a nyár, hogy most hirtelen meg elindult az iskola, úgyhogy szinte kettőt pislogtunk, és újra szeptember lett.
0: Nehézkesen vette fel a hátára az iskolatáskát?
2: Nehézkesen, a tantárgyak miatt nyilván, az iskola miatt, viszont a barátok miatt nem, tehát azt nagyon várta, hogy újra találkozzon.
0: Így van, suliban. Igen. Laci, nálatok a nyár hogyan telt? Majd érdekelne a nagy kánikulában, hogy hogyan tudtátok védeni a növényeket, és ugye ahol éltek, ha erről egy kicsit majd bővebben mesélnél, de azért pihenésre akadt idő?
1: Hát akadt idő, megmondom őszintén, hogy most... Elsőnek úgy hosszú idő óta kivettünk egy jó nagy pihenést, mert elmentünk, eddig még a legkeletibb rész, az még Románia volt, ameddig eljutottunk, de most ugortunk egy negyedet, és elugrottunk Kínába, úgyhogy ugorodott a feleségemmel. Hát egy 16 napos körutazást csináltunk, ez júliusban a legmelegebb, hát Kínában elmondanám, hogy ott sokkal melegebb volt, mint itt Magyarországon, és még hozzájött egy 100%-os pára, úgyhogy nem volt semmi hozzászokni, de azért csak túltettük magunkat rajta. És ugye, hát itthon pedig állattartással foglalkozunk, elsősorban csirkéket tenyésztünk, aki esetleg lehet, hogy vannak többen is, aki tudják, broiler csirkéket, és hát az állatoknak sem kedvence ez a 40 hát fokos
0: gondolom,
1: meleg.
0: Megvan
1: erre a technológia persze, hogy lehet ezeket hűteni, vannak hűtőpanelek, minden, tehát ebben most nem megyünk bele, de minden esetre, hogy ők is szenvedtek, nem csak én, nem csak mink.
0: Hát ez nem öröm. Reméljük, hogy azért nem lesznek ennyire kínzó, forró nyári napjaink a jövőben, bár ahogyan olvassuk a híreket, lehet, hogy ez vár ránk a jövőben. Na de nem meteorológiai szolgáltatók vagyunk, hanem magyar nótát szeretünk játszani, és énekelni persze. Koltai László énekel elsőként, ha egy őszi estén újra felkeresnél, egy igazán aktuális nótával indulunk. Miért pont erre esett a választás?
1: Azért, mert nagyon várom már az őszi, egy picit hűvösebb legyen, és ez az egyik nagyon szép kedvenc nótám. Na, hát őszi akkor... nóta, most már a szeptember 3-án vagyunk, úgyhogy
0: abszolút aktuális. Így van, köszönjük. Hogy elhoztad. Kérlek, hogy fáradj oda az énekes mikrofonhoz. Kalmár Tibor szerzeményével indulunk tehát, aztán a Kimentem én a szőlőbe című dalt követően ellátogathatunk képzeletben Kalocsára, majd a Piros Alma csüng az ágon című csárdással zárjuk a csokrot. Koltai László énekel Salasovics Norbertel és zenekarával.

Piros alma csüng az ágon, mi pedig itt a Magyar Zene Rádiójában Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban szolgáltatjuk az élő cigányzenét magyar nótával. Kedves hallgatóink és nézőink, elnézést kérünk a Facebook közvetítés hibája miatt, mert sajnos tőlünk független okból nincs hangja a videónak, vagy ha van is, akkor az sajnos akadozik. Technikai munkatársaink persze igyekeznek elhárítani a hibát. Azt javasoljuk, hogy aki teheti, a rádióban hallgassa a műsort, ahol természetesen kifogástalan a minőség. Aki pedig látni szeretne minket, akkor rádióhallgatás közben nézze a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán közvetített videót. Sajnos ez most így alakult, még egyszer elnézést kérünk. A folytatásban Szász Kati énekel, a Balaton mellé látogatunk el, a Balaton nyárfás partját mossák a hullámok, Csizmadia Imre és Tüttő János közös szerzeménye szól, aztán szintén a Magyar tengerről hallunk egy történetet, majd a Kalapomra páros tubarózsát tettem című gyönyörű magyar nótát követően a Szólj, szólj, csalogány című dal zárja a sort. Szász Katit Salasovics Norbert zenekara kíséri.

0: mondd, hogy aki vár, életemnek igaz párja.
1: Szász Katit hallottuk énekelni itt a Dankó Rádióban a szeptemberi stúdió koncertünkön. Kísért Salasovics Norbert, prímás és kiváló cikk.

0: Salasovics Norbert Prímás és zenekara muzsikált. Most a Prímás úré lesz a főszerep. Kérlek, Kati, hogy egy pár perc erejéig cseréljetek helyet, mert hogy most nem a vonókat kell megszólaltatni a Prímás úrnak, hanem kicsit beszélni is kell, bár az a tapasztalatom, hogy nagyon a zenészek nem szeretnek nyilatkozni. Kicsit közelebb gyere a mikrofonhoz, légy szíves. Mert hogy miért nem szerettek beszélni? Szervusz először is, üdvözöllek.
1: Üdvözlök mindenkit, minden hallgatót is, Facebook nézőt. Hát nem az erősségem, inkább muzsikálok helyettem.
0: Inkább a hangszereden beszélsz. Jó, de azt tedd meg nekem, légy szíves, hogy bemutatod a zenekarodat.
1: Igen, klarnétnál Lukás Csaba, cimbalomnál Bangó István, nagybőgőnél Szűz Gyuri és Brácsánál Bóni Gyula.
0: Szeretettel köszöntjük a zenekart is. Veled is találkozhatnak a műfaj kedvelői, mert hogy a világhírű száztagú cigányzenekar egyik vezető prímása vagy, hogy mondjuk ezt mostanában,
1: prímása
0: vagy. Merre jártok mostanában, illetve mik azok a darabok, mert ugye klasszikus zenét is játszotok, nem csak magyar nótát, cigányzenét vagy népdalt. Mi a te kedvenc olyan darabod, amit szívesen játszol az együttessel? Van-e egyáltalán kedvenc?
1: Van sok, például most is játszottuk meg, most volt a Margit Szigeti nagyszínpadon egy nagy koncertünk, és ott játszottuk ezt a Kodály Zoltán Galántai Táncokat.
0: Megszerettétek.
1: Az egy nagyon jó darab.
0: Az egy nagyon grandiózus, hát csodálatosan szólhatott a ti előadásodokban. Na hát én további sok sikert kívánok, úgy az együttesnek, mint neked, mint Prímás és a zenekarodnak. Kérlek, hogy akkor fáradj vissza a mikrofonhoz. És visszatérünk persze az ének szóhoz. Nagyon örülünk, hogy Kecskemétről, Bajmokról, Szlovákiából, Felvidékről is írtak nekünk. Nagyon sokan hallgatnak minket most is. Reméljük, hogy ez így lesz a jövőben is. Jó egészséget kívánunk minden hallgatónknak. Na de, Koltai Lászlóhoz fordulok. Azon túl, hogy ugye már említetted, hogy Kínában kirándultatok egyet. Még egyszer feltenném a kérdést, milyen csirkéitek vagy tyúkjaitok vannak? Boiler?
2: Broiler, a komoly szakmai kifejezés.
0: Ez
2: a tipikus csirke, ami bemegy a Tesco-ba és a többi áruházába, akkor azt meg tudod venni.
0: Ez az?
2: Igen. De van.
0: De miben különbözik az igazi csirkétől?
2: Az igazi csirke az, hogy ez ipari csirke, tehát amennyi ember van a világon, azt nem lehet kapirgáros csirkével ellátni élelmiszerrel, tehát muszáj valami ipari megoldásba gondolkodni, és ez az egyik ilyen, tehát mi egy picike kis farm vagyunk, tehát nem kell úgy elképzelni, egy óriási, de hogy a farmoknak a nagyságát nézve, ez egy picikének tekintett kis családi gazdaság, úgymond.
0: Na, és akkor adódik a kérdés itt a nagy kánikulában, ugye hát ahogy mi sem, az állatok sem bírták ezt a nagy hőséget. Ti hogyan tudtatok erre valamit kitalálni, hogy jól érezzék magukat az állatok, illetve hát gondolom rengeteg növény is van nálatok, és a jövőben hogyan fogtok erre odafigyelni?
2: Hát az állatok azok nagyon nehezen bírják, ugye mint az ember is, meg bármilyen élőlény. Erre vannak technológiák, és a legolcsóbb, legeffektívebb technológia az a hűtőpaneles megoldás, ami lényegében egy ilyen papír, cellulóz paplanon át engednek, átsúrgatnak vizet, és azon keresztül szívjuk a levegőt. Ez rögtön egy ilyen 10-12 fokot lehűt a hőmérsékletből, tehát az már rögtön egy felüdülés a csirkéknek, és akkor lényegében ezzel úgy tűzoltásként ezt meg tudjuk oldani, hogy egy kicsit komfortosabban érezzék magad is tálóba.
0: Na, hát akkor legyen ez így, és jó egészséget kívánok a csirkéknek is, ameddig ugye a szavatosságok így, és az életük kitart. Na, de több komolyságot, kedves Beatrix, Jó ebédhez szól a Nota című műsorunkat hallják, melyben most a Hinni kell a boldogságban című hallgató csendő fel, Leszler József és az Éhorváth Gyula közös szerzeménye, majd a Nem mondja senkinek, hogy nem szeret, a Bogyó-bogyó szőlőbogyó, és a Kilátott már télen fecskét című csárdás is elhangzik. Tartsanak velünk a folytatásban is, hallgassuk Koltai Lászlót!

várja Lászlót felesége Margitka, mi pedig Katit, hogy énekeljen még egy gyönyörű csokrot, hiszen élőben szól Jó ebédhez a nóta, a stúdió koncertünkön már is felcsendül, a milyen kár, hogy későn jöttél, a nem búsolok többé, mert búsulni kár, a jár a korsó jár, és a 20-nak 10 a felen című klasszikus magyar nóta, Száz Kati énekel.

0: Kedves hallgatóink, szeptemberi stúdiókoncertünket hallották itt a Magyar Zene Rádiójában. Vendégeink voltak Szász Kati és Koltai László, a cigányzenekart Salasovics Norbert prímás vezette. A hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha kedvük tartja, akkor maradjanak velünk a folytatásban is. A hírek után már Gál Zoltán köszönti önöket, jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk, aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám? Önökkel, és persze Popovics Lászlóval. A mai adást megismételjük most vasárnap 13 órától, így aki lemaradt, ne csüggedjen, újra hallhatja majd pár nap múlva. Én jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék, vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Búcsúzik a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix. Viszont hallásra!
1: A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Szerkesztő Balogh Zoltán nevében is köszönti önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a tegnapi kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. A kormányfő beszélt arról is, hogy várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Szeptember 21-től 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke elmondta, az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig zajlanak majd a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők a harmadik C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat. Visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések, jelentette ki a kulturális diplomáciai értekezleten a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, céljuk, hogy megmutassák hazánkat a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe. Ennek kidolgozásában a kultúráért felelős minisztérium és a külügyi tárca egymást kiegészítve tud a legmagasabb szintre jutni, tette hozzá. Az orosz elnök lát esélyt az ukrajnai háború rendezésére. Vlagyimir Putyin ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy Oroszországnak és Ukrajnának egymással kell megállapodnia. Vlagyivosztokban a Keleti Gazdasági Fórum ülésén beszélt arról is, hogy ha civil létesítményeket ér támadás, akkor arra Oroszország hasonló választ ad. Közölte azt is, hogy nem terveznek újabb mozgósítást. Közben ismét orosz légicsapás érte hajnalban Odesszát. A Fekete-tengeri kikötővárosban a rakéták eltaláltak egy toronyházat, ahol 17-en megsérültek, köztük 3 gyermek. Az épületben jelentős károk keletkeztek. Becsapódásokat jelentettek Kijev megyéből is, ott raktárépületek rongálódtak meg. Gyújtószerkezeteket dobtak Münchenben több épületre védelmi ipari vállalatok közelében. A bajor főváros rendőrségét egy szemtanú riasztotta éjfél körül. Az egyik gyújtószerkezetet a helyszínelők azonnal el oltották, még egy másikat sikeresen hatástalanítottak. A bűncselekmény elkövetésével 2 bolgár állampolgárt, egy 28 éves nőt és egy 38 éves férfit gyanúsítanak, akiket egy benzinkútnál igazoltattak, majd őrizetbe vettek. Minden 5. tinédzser tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást vagy kizsákmányolást, derült ki az UNICEF vizsgálatából. Az ENSZ gyermek alapja több földrészen éveken át összesen 21 országban végezte el a felmérést több ezer 12 és 17 év közötti fiatal részvételével. Becslések szerint az online szexuális abúzusnak kitett gyerekek száma globálisan több 10 millió lehet. Híreink végén az időjárásról. Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 14-19, napközben 28 és 33 fok között alakul. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is. A pontos idő 14 óra 4 perc.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Remélem, örömmel hallgatták az iménti élő koncertet innen a stúdióból, és ugye tudják, ezek a koncertek a Facebook oldalunkon megtekinthetőek, meghallgathatóak. Köszöntöm Önöket a kívánságműsorban a szerkesztő Nemesnéki és a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is. Ma a Hildákat köszöntjük névnapjukon, és mindazokat, akik szeptember 3-án születtek. Telefonszámunk 061-759-60-71. Születésnapi alkalmából szeretettel köszöntöm Szabó Ferenc barátomat a gyönyörű Lillafüreden. Erőben, egészségben gazdag, boldog születésnapot kívánok, írta Macsuga Imre. Szeretnék örömet szerezni drága kolléganőmnek, Medvegy Irénnek kedvenc dalával. Ezt Hútás Ildikó írta. Mozsár Imrét Boros Lajos zenekara kíséri. Egy kicsi ház van a domb tetején.

Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes szeres belém. Orgona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi

0: karácsony, ma az este betakar, vár az a kis lakaton tetején, gyere oda édes, ott négyen én. Éljen az élet és zengjen a dal, jöjjön a csók, ma az este betakar, vár az a kis lakaton tetején, gyere oda édes, ott négyen én.
1: Édesapám Faller Gyula ma ünnepli 80. születésnapját. Jó egészséget, minden jót kíván sok szeretettel Pilis Csabáról, Faller Hortenzia, a Csík zenekar játszik. Sok születésnapokat!

Testvérének, Martonné Évikének nagyon sok szeretettel küldi egyik kedvenc dalát, Szegedre, Irénke, Kovács József énekel, Budapest.

Székelyné Emi kérte a következő nótát Kecskemétről. Vörös Sárit, Kozák Gábor József zenekara kíséri, Hármat Rikkant a Rigó.

0: A páros csók csoda jó, ha elkezdtük el, ne hagyjuk megszázni.
1: A következő kérést hallgassuk meg a rögzítőről.
2: Jó napot kívánok! Mária néni vagyok Sashalomról. Ha jó Isten is megengedi, akkor szeptember 3-án leszek 88 éves. Ez alkalomból szeretném meghallgatni szívemnek oly kedves nótáját, ez a föld a hazám. Nagyon szépen köszönöm, és jó egészséget, szép napot kívánok az egész stábnak, viszont hallásra.
1: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntjük, és szeretettel gondolunk önre. Szigeti Esztert, Lakatos Miklós zenekara kíséri, az Estharang.

0: Bede Csildának névnapja alkalmából nagyon jó egészséget, minden szépet, jót kívánnak sok szeretettel testvérei. Kolostyák Gyula nótacsokrot énekel, mely úgy kezdődik, hogy fodrozik a Tisza vize, kísér Berki Péter zenekara.
1: Fodrozik a Tisza vize, hogyha a

0: asszonyát lopva, de jó magam is, ahhoz vagyok szorva. Szeretem a más asszonyát lopva.
1: Irinke nevű hallgatónk kérte a következő dalt, illetve Ilonka Jászárok szállásról. Zárai Mártát a Stúdió 11 kíséri, én mindenkiben csalódtam. Itt hadd mondjam el hallgatóinknak, hogy a hétvégén Zárai Mártára emlékezünk csodálatos felvételeivel, idén lenne 100 éves.

Almási Károlynak testvére kérte a következő nótát Komáromból. Kollár Katalint, Sárközi Béla zenekara kíséri. Szerettem egyet, szerettem kettőt.

bátyjára, Középhasznos Jánosra emlékezik halálának 13. évfordulója alkalmából Takácsné, Oswald Marikát és Berkes Jánost a Magyar Állami Operaház zenekara kíséri, Kishugom, bátyuskám.

Mihálydon szeretett édesapjának, Duics Árpádnak születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, sok boldogságot és minden jót kíván lánya Krisztina, veje Attila, unokái Nimród és Kata. Tarnai Kis Lászlót Puka Károly zenekara kíséri, öreg prímás Tégy hangfogót.

0: hogyha néha könnyül a pohár.
1: Pozsonyi Jánosné, Miskolcon szeretné meghallgatni a következő nótát, Szóka Júliát Johann János zenekara kíséri, Egy-két csók, cserebere csók.

Légrádiné Mária édesapjának és férjének küldi a következő nótát Algyőről, Laki Pétert idősebb Sárközi Lajos zenekara kíséri, a Szegedi Csikós.

0: vesz a piacon.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Zsótér Jánosné vagyok, Kétegyházáról. Szeptember 3-án lesz 2 éve, hogy elvesztettem a férjemet. Halálának második évfordulóján fájó szívvel, soha nem feledve az együtt leért 57 boldog évet szerető felesége és családja. Szeretném kérni Bétót Magdától az Itt vagy velem című dalt. Hálás köszönettel, Jelzike néni.
3: Köszönöm a hívását. Férjére, Berec Józsefre, aki szintén 2 éve nyugszik a misefai temetőben, soha el nem múló szeretettel emlékezik felesége, Margit. Bétót Magdát Lentvai Csúcsi Jenő zenekara kíséri.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Emiliának Zsolt nevű hallgatón küldi a következő slágert Debrecenbe, a Kolor együttest halljuk, Vallomás.

Ozsvált Sándornak szerencsre Menye küldi a következő nótát, Nógrádi Tóth Istvánt Sárközi Béla zenekara kíséri, piros, piros, piros.

Szeretnék egy szép nótát kérni szeretett nagymamámnak, Vég Ilonának 75. születésnapja alkalmából, Felvidékről. Nagyon boldog születésnapot kíván unokája Ádám, nagyon sok szeretettel. Karcagi Nagy Zoltánt Balog Albert zenekara kíséri, galamszívet örököltem az édesanyámtól.

Törökné Imola Pécsről egyik kedvenc előadójától, Csorba Lócitól kér egy igazi örökzöldet, ami nem más, mint a Hungária slágere, a Limbo Hintó.

A következő órában is remek dalokra számíthatnak tőlünk. Elhangzik a búcsútint az ősz a nyárnak, a valamikor fehér rózsa volt az én virágom, és a halványkék szemek Komár Lászlótól. Most a hírekig Bergi Péter zenekara játszik.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: A hírszerkesztő Balogh Zoltán nevében is köszönti önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a tegnapi kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. A kormányfő beszélt arról is, hogy várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Szeptember 21-től 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke elmondta, az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig zajlanak majd a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők a harmadik C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket is meghallgathatja a jegybank visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Erre tettek javaslatot a testület Tiszás tagjai. A képviselők emlékeztettek, Bánki Erik az MNB törvény 2016-os módosításának benyújtója, még Kósa Lajos a Fidesz frakció vezetője volt abban az időben. A Mi Hazánk a jegybank felügyelőbizottsági tagjainak meghallgatását is javasolta. A bizottság később szavaz az indítványokról. Tiltakozik a palack visszaváltásból származó összeg készpénzet kifizetésének tervezett megszüntetése ellen a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt gazdasági és turisztikai kabinetvezetője úgy fogalmazott, újabb globalista támadás lenne, ha a készpénz helyett az ügyfél bankszámlájára kellene utalni, vagy le kellene vásárolni az összeget. Fiszter Zsuzsanna a készpénzes kifizetés megszüntetése helyett a visszaváltó pontok számának növelését szorgalmazta. A Muhu illetékese néhány napja közölte, hogy az önkormányzatokkal folytatott tárgyalásokon a készpénzes kifizetés megszüntetését javasolják a palack visszaváltásnál. A társaság szerint, ahogyan a parkolóautomatáknál, az italos csomagolások visszaváltásánál sincs szükség a készpénz használatra. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő étrend kiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. Gyújtó szerkezeteket dobtak München több épületére védelmi ipari vállalatok közelében. A Bajor főváros rendőrségét egy szemtanú riasztotta éjfél körül. Az egyik gyújtószerkezetet a helyszínelők azonnal eloltották, még egy másikat sikeresen hatástalanítottak. A bűncselekmény elkövetésével 2 bolgár állampolgárt, egy 28 éves nőt és egy 38 éves férfit gyanúsítanak, akiket egy benzinkútnál igazoltattak, majd őrizetbe vettek. A rendőrség politikai motivációt sejt a gyújtogatási kísérlet hátterében. Híreink végén a várható időjárásról. Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporokkal az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 14-19, napközben 28 és 33 fok között alakul. 15 óra 4 perc.
5: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: És már megyünk is tovább, köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat. Zombori Kálmenné Szerencsről kérte egyik kedvenc nótáját, melyet Csala Judit énekel, kísér Sárközi Béla zenekara, Megáradt a patak.

Férjére, idősebb Sípos Jánosra, aki 5 éve a Sziget monostori temetőben pihen, emlékezik szeretettel Éva mama surányban. Kovács László Nagyatádon szeretné meghallgatni a nótát. Solti Károlyt, Olá Kálmán zenekara kíséri, búcsút int az ősz a nyárnak.

város élet szerelem, nincs se bannál semmi sem a világon. Amikor a csókja itt ég a számon, egyik után a másikat kívánom. Város élet szerelem, nincs se bannál semmi sem a világon.

0: Házas élet, szerelem, nincs se annál semmi sem a világon. Amikor a csókja itt ég a számon, egyik után a másikat kívánom. Páros élet, szerelem, nincs se annál semmi sem a világon.
1: Molnár Hédének barátnője Veszprémbe küldi Daniló belépőjét, Melis Györgyöt a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara kíséri.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Homlósi Jánosné, Róla nénit szeretném köszönteni névnapja alkalmából. Ő a nyéklátházai ezüstfenyő idősek otthonába éli nyugdíjas éveit, és a két dal valamikor fehér rózsa volt az én virágom, amit szeretettel küldünk neki, Juliska és Pisti. Köszönöm szépen. Viszonthallásra, üdvözlök mindenkit.
2: Szeretettel köszöntjük Róza nénit. Vésztőn Bodor Mihály néra nagy-nagy szeretettel emlékezik névnapi alkalmából Manci, Ica és a család minden tagja. Szilágyi Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri, valamikor fehér rózsa volt az én virágom.

valamikor fehér rózsa volt az én vidágom. Valamikor

Vasné Ildikó Miskolc Tapolcán szeretné meghallgatni a következő nótát. Denk Viktóriát, ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, azt mondják rám huncut szemű.

Mező Sándor feleségét szeretné meglepni Marcaliban a következő nótával. Bányai Mártont ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Hajnalom, csillagom!

0: világ.
1: Magdi a Dankó családtagjainak küldi a következő dalt szeretettel. Nagyon kedves. Korda György énekel, addig szeretnék élni.

Hajdú Szoboszlóról Szilvási Né Kati kérte a következő nótát. Szánta Ildikót Berki László zenekara kíséri. Ez a magas égbolt, jaj de kék.

Lipcsei Ellának születésnapja alkalmából hosszú boldog éveket kíván erőben, egészségben a Magyar Honvédség pénzügyi tagozata nevében dr. Gruber Nándor, Debrecenből Nagy Miklós fiának 47. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván. Férjem Simon Tihamér ma ünnepli 73. születésnapját, sok szeretettel köszöntöm, írja felesége Margó, lánya Diana, Veje Zoltán és az unokák Levente, Kinga és Emma. Budai Beatrix énekel, kísér Baranyai István zenekara. Érted szól ma minden nóta.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 1:04. Mártonné Julika kérte Szegedről a következő dalt, Koltai László adja elő, Befordultam a konyhára.

Császhalombattán Rátonyiné Esztike szeretné hallani kedvenc nótáját. Máté Otilia énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara, Szólj, szólj, csalogány!

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Üdvözlöm a kedves tábort és mindenkit, a Dankó Rádió kedves hallgatóit is. Aranka voltam Gyuláról, aki azt a számot szeretné kérni, szeretett férjére emlékezve, hogy Halvány kék szemek Komárd László előadásába. Nagyon szívesen hallgattuk szeretett férjemtől, a kislányommal egyetemben. Nagyon-nagyon szépen köszönöm önöknek, további szép napot, és minden jót kívánok. Köszönöm.
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Halljuk Komárd Lászlót.

Rózsa Miskolc Tapolcán szeretné meghallgatni a következő dalt. Az előadó Győri Szabó József és Bobe Gáspár Ernő zenekara, az Én Rózsám Divatos Lány.

lány, a szoknyáját felserélte nadrág. Legény módra jár az utcán, zsenidre nyílt hát a fésű hajától. Húzegetem jobbról, balról, így is úgy is csak az jut az eszembe. Mi is lenne, hogy hadaszkó szoknyát húzni, én is legény légy.

Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, ma is 5 óráig, 3:44 van. Kósa Sándorné kérte a következő dalt Egerből. Lerner Ferencet Boros Lajos zenekara kíséri. Nem vagyok én csapodár.

én velem gondolja, mintha nagy baj a világot nem volna, nem vagyok én csapodás.

0: az mutatva. Aki szeret és becsókolt titokba, ha megölel a babám, hiába is mondják rám, öreg legény nem sokat nyom a ladba.
1: Horváth Gyula Csutkától, akit a napokban kísérnek utolsó útjára Kemenes sömjénben, búcsúzik Marika és Árpi Vásáros Miskéről. Éliás Tibor énekel, nótát hozzá a síromra.

Püspökladányból kérte a következő dalt a Zsoldosné Marika, Tréfás Györgyöt, Boros Lajos zenekara kíséri, 10 pár csókot egy végből.

Mondok remek dalcímeket a következő órából. Egy kis édes félhomályban, egy fiú a házból, és egy gyönyörű szívhez szóló dal Bangó Margittól, az Úgy mentél el. Többek között ezekkel a dalokkal várom önöket a következő órában. Most Ifjabb Magyar Imre zenekara játszik.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Cserna Antal színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért nem pap, s hogy végül miért Tália papja lett, de szótejtünk majd arról is, hogy feleségével, Szalai Krisztával milyen a közös színházi munka, s mik ennek tanulságai. Vasárnap Aux Éva színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miként lett a színpadi mozgás tudorából a színházak tudományának képviselője, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy párja Őze Áron színművész mennyire szigorú feleségével a teátrumi munkák közben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Ősszel minden megváltozik.
3: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
2: De van, ami marad.
4: Most már minden világos.
2: A baba teljesen egészséges.
4: Ez egy igazi csoda.
2: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
6: Ez minden vágyom, Maria.
2: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
7: Éljen az új borkirálynő.
2: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
8: Nagyon köszönöm.
2: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: A hírszerkesztő Balogh Zoltán nevében is köszönti önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. A paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Hozzátette, a múlt héten két héttel a tervezett határidő előtt lezárult a munkálatok első üteme, de még nagyjából egy hónapot vesz igénybe további, mint egy 100 000 köbméter kő bedolgozása a hosszú távú megoldás érdekében. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A szóvivő hozzátette, a törvénymódosítás célja, hogy megerősítse a szakmai önkormányzatiságot, továbbá javítsa a betegbiztonságot és a szakmai minőséget. A kötelező kamarai tagságot az előző kormány szüntette meg 3 évvel ezelőtt. Ettől a tanévtől ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemi hallgatók, jelentette be a kormány hozzátéve, hogy egyik fontos felsőoktatási vállalásuk az egyetemi alapítványi rendszer átalakítása révén valósult meg. A kabinet Facebook oldalán úgy fogalmaznak, a kormány első 100 napjának eredményeként a hallgatók visszakapják az európai tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. Munkaegyeztetésen fogadta Baka András köztársasági elnök a kormányfőt. Magyar Péter a Facebook oldalán úgy fogalmazott, a Tisza kormány eredményeiről és feladatairól, többek között a kormány által képviselt külpolitikai irányról tájékoztatta az államfőt. A Sándor Palota közölte, a hatalmi ágak önállóan, de együttműködésben végzik feladatukat. A kormány és az államfő munkája a diplomácia vagy a közjog területén is kiegészíti egymást. A MOHU szerint is felül kell vizsgálni a hulladék gazdálkodási rendszert, hogy a vállalt célok teljesülni tudjanak. A cég a miniszterelnök bejelentésére reagált, miszerint a kormány újra gondolja a teljes hulladék gazdálkodási rendszert. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy sok a panasz és a MOHU MOL nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, célszámait. Működési támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek. A több mint 850 millió forintos keretösszegű felhívással a civil szervezetek társadalmi szerepvállalását, a nemzeti összetartozás erősítését, valamint a közjó kiteljesedésében vállalt szerepüket segíteni a kormány. A pályázatokat október 1-ig várják a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer felületén keresztül. Híreink végén a várható időjárásról. Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 14-19, napközben 28 és 33 fok között alakul. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is. A pontos idő 16 óra 4 perc.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat, és folytatjuk a kívánság műsort. Kovácsné Anna egy ritkábban hallható Széchy Pál slágert kért. A Stúdió 11 kíséri 3 forintért 10 gesztenyét.

Soproni Mihály né Szegedről kérte a következő nótát, Miklós Erika énekel, Jónás Géza zenekara kíséretével, Csillagok, csillagok.

Szövetes Klárának sógornője Ilona Kabára küldi a következő dalt. Bohács Istvánt Berki Péter zenekara kíséri a vásárhelyi híres promenádon.

Pató Tivadarnak Nádudvarról felesége kérte kedvenc nótáját, Bojtor Imrét a Magyar Rádió népi zenekara kíséri. 100 forintnak 50 a fele.

0: ötlen a fele. Legyen meg a fészkes fekete fene, nem lehet az ember fából, ki kell rúgni a hátfából. Nem lehet az ember fából, ki kell rúgni a hátfából.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Kedves Dankó Rádió, Sziget-Szent Miklósra emancipált nőismerőseimnek az őszi borkóstolásokhoz küldöm az én úgy szeretek részeg lenni seres szerzeményt Bodrogi Gyula és Vojtági előadásába. Üdvözlettel, Mari!
3: Köszönöm az üzenetét. Vojtági és Bodrogi Gyula énekel.
4: Én úgy szeretek részeg lenni, mert akkor nekem nem fáj semmi.

minden jó. Én úgy szeretek részeg lenni, mert akkor nekem nem fáj semmi, de semmi.

Simonyi Bálintnak testvére kérte egyik kedvenc nótáját, és kíván neki nagyon kellemes délutánt. Nemes Ildikót a Lakatos Miklós zenekara kíséri. Tagadom, tagadom.

0: mosoly a szeméből, de én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok, ennyi igaz az egészből.
1: Ezt írta a hallgatónk, férjem Szekeres Endre, aki lassan 6 éve nyugszik a Balatonkeresztúri temetőben, ma lenne 70 éves. Ez alkalomból emlékezem rá örök szeretettel a következő nótával. Szekeresné Izsák Margit Pécsről. Decsi Ágnest Boros Lajos zenekara kíséri, mikor eszembe jutsz.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, fél öt van. Csákváriné Irma valamennyi szigeti fercsi rajongónak küld egy nótacsokrot, Tordai Zoltán zenekara kíséri, úgy kezdődik a csokor, hogy szagos a rozmaring.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, én meg Zóka vagyok Bocföldéről. Szeretném kérni a Kés Márki Marikától a Egy fiú a házból. Nagyon szépen köszönöm, mindenkit üdvözlök, viszont hallásra.
2: De jó, hogy eszünkbe juttatta ezt a dalt, köszönöm a hívását. Kés Márki Marika énekel.

Hunyátiné Marika Karcagon szeretné meghallgatni a következő nótát. Gergely Anna énekel, kísér Fehér Sándor zenekara, Pipirossa Pipacs virága.

Babuckiné Nyíregyházán férjére, akit 12 éve veszített el, emlékezik szeretettel. Bangó Margit énekel, úgy mentél el.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Várnainé Csillának barátnője, Amika küldi a következő dalt. Kállai Borit a Stúdió 11 kíséri. Csoda kell.

Kedves hallgatóink, végéhez értünk a mai kívánságműsornak. Talán tudnak róla, vagy épp hallották is, hogy délben élő koncert volt a stúdióban. Ezt a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán bármikor újra megtekinthetik egy program ma estére. De ajánlom figyelmükbe Popovics László most következő műsorát is, az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogat. A kívánságműsort Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. Szép estét kívánok Önöknek. Ökrös László és idősebb Sárközi Lajos zenekara játszik. Viszont hallásra holnap.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök is oda? Ön hova?
2: Kiállhat egy nagy érzés útjába.
3: Az ön fia is egy ilyen kis tingli-tangli nő.
2: Természetesen a mama. De a szerelmet és a múltat nem lehet eltörölni. Sota Irén, Latinovics Zoltán. Csárdás királynő. Pénteken 19 óra 10 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: A szerkesztő Balogh Zoltán nevében is köszönti önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. A paksi atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő. A kormányfő elmondta, 2 héttel a tervezett határidő előtt lezárult a munkálatok első üteme, de még nagyjából 1 hónapot vesz igénybe további, mint egy 100 000 köbméter kő bedolgozása a hosszú távú megoldás érdekében. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Erről szintén a kormányzati tájékoztatón beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, amelyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Bejelentette azt is, 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket is meghallgathatja a jegybanki visszaéléseket feltáró parlamenti bizottság. Erre tettek javaslatot a testület Tiszás tagjai. A képviselők emlékeztettek, Bánki Erik az MNB törvény 2016-os módosításának benyújtója, még Kósa Lajos a Fidesz frakció vezetője volt abban az időben. A Mi Hazánk a jegybank felügyelő bizottsági tagjainak meghallgatását is javasolta. A bizottság később szavaz az indítványokról. Feloldották a Szolnoknál lezuhant Gripen vadászgép miatt elrendelt kiképzési tilalmat, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy a gép fekete dobozát Svédországba szállították, ahol a magyar és svéd szakemberek vizsgálják az adatait, ez alapján lehet majd rekonstruálni a balesetet és meghozni a szükséges intézkedéseket. A magyar légierő Gripenje augusztus 24-én gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta katapultált, amelynek során gerincsérülés szenvedett, megműtötték, időközben azonban már elhagyta a kórházat. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő étrendkiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. Marad a nyárias meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A hőmérséklet hajnalban általában 14-19, napközben 28 és 33 fok között alakul majd.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Kezdődik a Tudod-e még az Én Nótám című műsor a Dankó Rádióban. Az elmúlt időszakban az ország számos pontjáról kapcsolódtak hozzánk hallgatóink, és sok-sok érdekes, személyes történetet osztottak meg velünk. A mai műsorban ezekből a beszélgetésekből válogattam össze néhányat, amelyeket különösen érdemes újra meghallgatni. Természetesen továbbra is várom a jelentkezésüket, hiszen folytatjuk majd a beszélgetés sorozatot. A 061-759-60-71-es telefonszámon adhatják meg a nevüket, telefonszámukat és azt, hogy ebben a műsorban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban szeretnének szerepelni. És a dankoradio@mtva.hu e-mail címen is várjuk a jelentkezésüket. Kezdődjék tehát itt a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsor.

0: Dankó Rádió. Pécsett FM 104,6. A magyar zene rádiója.
1: Szakad az otthonyolódat, mit sajnálod, húzza cigány vívva.

0: veszem táncot járok, ne lássák, hogy kicsiratok magamban. Kaplános né csókolom a csókos száját, rakjon ide 10 litert a javából. Még ma este kirúgom az asztal lábát, elaltatom szívemet a borától. Templom járó, nosám voltam, ezután se kell nékem az imádság. Veszekedett teli hangos, jó kedvem van, hogy a búvat állatomat levássák. Templom járó, nosám voltam, ezután se kell nékem az imádság. Veszekedett teli hangos, jó kedvem lesz, hogy a búvat állatomat levássák.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig. A Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják Béla kedvenceivel. Badacsonyi nyárfás parton ezt hallgatjuk. Régi balatoni emlékek?
2: Igen, még ifjúkori emlékek. Még olyan 45 éve történt esemény. Együtt, Pista barátommal együtt kertészkedtünk. Nekik is volt őszi barackosuk, nekünk is volt, és mind a ketten horgáztunk is, együtt jártunk horgászni. Hát úgyis meg volt egy másik munkatársunk, a Zoltán, aki úgy is hívta bennünket, hogy a triumvirátus, mert mindig együtt mentünk horgászni, de együtt mentünk dolgozni is a kertbe. És leszettük az őszi barackot, nekik zsigulik volt, nekem trabantom, és leszedett... úgy mondom, hogy 12-24-ben dolgoztunk, tehát 12-24-24-36 óra szabad. Igen. Ilyen időszakban dolgoztunk, és amikor a második 12 órás szolgálata, tehát az éjszakai szolgálata került a sor, akkor délelőtt leszettük, leválogattuk az őszi boroszkokat, beraktuk az autóba, bementünk a munkahelyünkre, de az autóba bekerült egy sátor, bekerült két 3 horgász volt, attól csak, hogy Zoli barátunk tudott eljönni, és irány le a Balatonra. Megálltunk a parkolóba, kinyitottuk a kocsi hátulját, adtuk el a barackot, és közben, tehát egy ember mindig a két kocsinál volt, aki a barackot árulta, 2 horgászot, aztán cseréltünk, hogy aki addig horgászott, az ment barackot árulni, és így váltottuk egymást. És meg mind a hármunknak a Balaton volt az olyan víz, ami a tényleg horgászvíz, ami a legkedvesebb horgászvízünk. Minden másra olyan kis mesterséges tavakra azt mondtuk, hogy hát laborban nem horgászunk. Hogy a Tisza mellett éltünk, ott volt a szép nagy víz, horgászvíz, és az ilyen kis lavrokban nem szívesen mentünk el.
1: Igen, igen, érdekes. Na hát akkor idéztük az emlékeket a Balatonnal kapcsolatban, és ezt tesszük majd a nóta alatt is. Badacsonyi nyárfás parton. Ez jön tehát Béla kérésére, itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják Rózsika néni kedvenceivel, aki éppen ma ünnepli a 96. születésnapját, és ígértem ugye, hogy a rózsák körül fognak majd forogni a dalok, hát itt a következő. Halvány őszi rózsa. Zárai Márta felvétele forog nem sokára. No, ez milyen emlékeket idéz meg Rózsika néniben?
1: Hát meg a bálokat. 15 éves voltam, karácsony másnapján megengedte tanító, hogy elmehetünk a bálba, mert ugye 15 éves koromban mentem, na, 6. 3 év volt ismétlőnek mondták. Egy héten egyszer kellett csak menni, szombaton, de iskola kötelesség voltunk. És ha hiába engedett el bennünket a szülő, ha tanító nem engedett el bennünket, nem mehettünk a bálba. Hát mondom, 15 éves voltam, amikor először elmentem karácsony másnapján, akkor megengedte, hogy elmehetünk. És ugye ott a fiatal legények, meg a akik hát szerettek mulatni, azok rengeteg sok szép nótákat. De utána ott hallottam én ezt.
0: Szeretett táncolni?
1: Jaj, imádtam. Imádtam a táncot.
0: Melyik volt a kedvenc tánca?
1: Nekem mindegy volt. Mindegy volt, csak táncolhattam. Még a de a Hücski disznónak, minek mondták, kanásztánc, azt is nagyon szerettem. Szóval nagyon szerettem táncolni, és ezt tudták a legények is, mert hát kapkodtak. Na. Nem igen volt az, hogy egyre végig táncoltam, de a valcert, azt nagyon szerettem, azt imádtam. Tangó, valcer azért az volt a kedvenc táncom. De különben mindegy volt nekem, csak táncolhassak.
0: Na hát akkor hallgassuk meg a dalt, hát ha közben akár táncra is perdül így a születésnapján. Jöjjön tehát a halvány őszi rózsa Rózsika néni kérésére itt a Dankó Rádióban.

0: megyek a vöröshöz, majd az megvigasztal.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Lászlóval beszélgetünk. A következő felvétel a Repülj hétpettyes Katica Bogárka, a neje kedvenc felvétele. Ugye, jól tudom?
2: Igen, igen.
1: És mióta, mikor lett nagy kedvenc?
2: Hát ez már régebb óta. Végül is, hát már, ha megérjük, végül is most május 30-án leszünk, végül is 45 éves házassági évfordulónk. Mm-hmm. Úgyhogy. És azért így szeretünk eljárni így bálokba is, már ilyen hagyományosakba, meg végül is azért népi táncolunk is még, mondjuk a kalocsai együttesbe is, a Piros Rózsába is még eljárunk azért táncolni, úgyhogy szeretjük nagyon a nótákat, főleg én. A nejem az több nótát tud, csak az nem szereti énekelni. Uh-huh. Hát én azért a haverokkal, vagy mikor úgy összejövünk, úgy borkóstolni, vagy bármilyen alkalom, mert van nekem is jó házi borom, akkor azért, ha olyan alkalom van, akkor azért kihasználjuk, és akkor elmondunk egy-két nótát. A mai fiatalokra sajnos ez már nem jellemző.
1: Egyébként lehet, hogy épp a tánc hozta önöket össze? A kapcsolatok
2: hát
1: elején? Igen?
2: Igen, igen. Azt is lehet mondani. Meg végül is egy bálba is ismerkedtünk meg.
1: Erre gondoltam, mert hogyha ennyire szeretnek táncolni, akkor ez adódik. Emlékszik a megismerkedésükre?
2: Hát igen.

0: igen, egy bálba, de végül is csak véletlenül hívtam föl én is, mert ő végül is a részteleki haverokkal volt ott a bálba, és akkor végül is csak úgy véletlenül, mert úgy fölkértem táncolni, és akkor na utána már végül is egy darabig nem is találkoztunk, és akkor végül is egy húsvét alkalmával, mert ez utána pár hétre lőtt volna a húsvét, és akkor elmentünk meglocsolni. Kiderítettem, hogy hol lakik, és akkor igaz, hogy már egy kicsit elkéstünk, mert az se, már utólag mondta is a nejem, hogyha olyan lett volna, akkor végül is ő locsolhatott volna meg engem vízzel, mert már elharangozták a delet, és későn értünk. és felénk az a szokás, hogy délig ugye oda kell érni a fiúknak locsolni a lányokat, mert különben, ha elkésnek, akkor délután már lányok locsónak, akár vízzel vagy szódával.
1: Igen. Na, tudja, hogy ez a tipikus esete annak, hogy véletlenek nincsenek. Na, akkor hallgassuk meg, igen, jó a megismerkedésük emlékére és örömére a dalt, a neje egyik kedvenc felvételét. Itt a Dankó Rádióban tehát jön a Repülj, repülj, hétpettyes Katica Bogárka László kérésére.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Ica nénivel beszélgetünk. Ez a vonat most van indulóban. No, ez kinek volt a kedvence?
1: Hát, amikor én megismerkedtem a párommal 1963. december 9-én, ő akkor, mint öreg katona már, és 1964. február 19-én szerelt le. Hát én a 63. decembertől 64. februárig nagyon sok szerelmes levelet kaptam. Én is írtam felét se, mint ő. És akkor nekem a édesapa nővére fönt lakott Ózdon, hát írta nekem, hogy ő február 19-én szeretné, ha akkorára fölmennék Ózdra. Hát én föl is mentem. No, de hát nem is tudtunk három szót váltani, mert ők voltak körülbelül 18-an, azt hiszem, leszerelő katonák. Hát hozzájuk se lehetett szólni, mert három tiszt várta őket Ózdon az állomáson, de kísérni is kísérték őket, de már civilbe voltak. Mentek az ózdi kiegészítő parancsnokságra. Na onnan mikor kijött, hát ugye várta őt a családja is. Én akkor váltottam vele egy pár szót, de az úton, az kisállomástól a kiegészítő parancsnokságig végig ezt a szép katonanótát énekelték. Én másnap 20-án mentem haza, kikísért neném az állomásra, elindul a vonat, mikor egyszer látom az ajtón, ő jön befelé. Hát nem tudtam, hogy ő milyen szándékkal szállt föl, de nem is láttuk, hogy hol szállt föl. Ugye hát nem tudtunk beszélgetni, na Miskolcig elkísért. Hát László Ósztól Miskolcig, hát nem hamar ért a vonat, de az én meg a párom részéről nagyon gyorsan Miskolcra értünk. Miskolcon én átszálltam a Pestire, ő vissza az Ózdira, ugye, ő ment haza, de hát ezt mondanom se kell, hogy Ózdtól Miskolcig úgy éreztem, hogy az enyém a világ, hiszen részemről és részéről nálunk szerelem volt első látásra, ezt már egyszer elmeséltem Lászlónak, és hát mi nagyon szerettük egymást.
0: Hát ez a vonatút és gyakorlatilag egy meghatározó része volt a kapcsolatuk elejének. Itt indult minden, hát mondhatni, az. Ugye, ahogy elmesélte. Hát akkor indítsuk el ezt a vonatot, jó? Emlékezzünk ezekre a percekre. Hát órák voltak, de gyorsan repültek, úgyhogy perceknek tűnhettek. Ezzel a dallal. Ez a vonat most van indulóban. Ez szólt át. Ica néni kérésére. Itt a Dankó Rádióban. Ez hol?

Ez itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották az elmúlt közel egy órában, ahol ma néhány olyan beszélgetést idéztünk fel, amelyekre jó volt újra visszaemlékezni. Köszönöm, hogy velünk tartottak ezen a közös időutazáson, és várom az újabb történeteket, az újabb hallgatókat. 061-759-60-71-es a telefonszámunk, az üzenetrögzítőre mondhatják fel a nevüket, telefonszámukat, és azt, hogy ebben a műsorban szeretnének szerepelni. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Van egy e-mail címünk is, dankoradio@mtva.hu. Nos, mindjárt érkezik Balog Marianna és Bolya Mátyás, valamint a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig persze Egri József és a Túl az Operencián itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát mára a Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Holnap délután 5 órától ismét várom Önöket. Popovics Lászlót hallották. Minden jót! Viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Változnak az idők. Ami valaha erény, gesztus és tiszteletadás volt, ma plágiumnak számít. Egy-egy ismert zenei idézet, szövegre alkalmazása magától értetődő gyakorlat volt a zene történeti módban, amely gyakorlatot itthon Sebő Ferenc támasztotta fel.
2: A Népzenei Nyomozóiroda 550. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.
2: Az eheti zenei vándormotívumot egy a Balkánon közismert hetes lüktetésű ritmus hordozza, klasszikus formáját pedig többek között a moldvai magyarok őrizték meg.
1: Röviden idézzük fel az alapdallamot.

Két Csokonai Vitéz Mihály verset házasított össze. Az első része a Boldogság, a zárása pedig az Ajánló Csók című versből származik. A szöveg pedig új ritmizálást kívánt, így lett az eredeti hetes lüktetésből egy kedvesen aszimmetrikus 12-es.

0: nagyítókkal.
1: A Zsebő Együttes játszott. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bólya Mátyást hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
3: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
4: Ezen a hétvégén szombaton Cserna Antal színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért nem pap, s hogy végül miért Tália papja lett, de szót ejtünk majd arról is, hogy feleségével, Szalai Krisztával milyen a közös színházi munka, s mik ennek tanulságai. Vasárnap Aux Éva színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miként lett a színpadi mozgás tudorából a színházak tudományának képviselője, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy párja Őze Áron színművész mennyire szigorú feleségével a teátrumi munkák közben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
3: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
5: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: A szerkesztő Balogh Zoltán nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. A paksi atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő. A kormányfő elmondta, a múlt héten, két héttel a tervezett határidő előtt lezárult a munkálatok első üteme, de még nagyjából egy hónapot vesz igénybe a Paksnál kiépített dunai fenékküszöb megerősítése. További mintegy 100 000 köbméter követ kell elhelyezni a hosszú távú megoldás érdekében. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 000 forintra növelik. A döntés újabb 238 000 embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, ezt szintén a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú képesítésre rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A kötelező kamarai tagságot az előző kormány szüntette meg 3 évvel ezelőtt. Feloldották a Szolnoknál lezuhant Gripen vadászgép miatt elrendelt kiképzési tilalmat, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy a gép fekete dobozát Svédországba szállították, ahol magyar és svéd szakemberek vizsgálják az adatait, ez alapján lehet majd rekonstruálni a balesetet és meghozni a szükséges intézkedéseket. A magyar légierő Gripenje augusztus 24-én gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta katapultált, melynek során gerincsérülés szenvedett, megműtötték, időközben azonban már elhagyhatta a kórházat. Működési támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek. A több mint 850 millió forintos keretösszegű felhívással a civil szervezetek társadalmi szerepvállalását, a nemzeti összetartozás erősítését, valamint a közjó kiteljesedésében vállalt szerepüket segíteni a kormány. A pályázatokat október 1-jéig várják a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer felületén. 16 év után először ma este ad koncertet Magyarországon Schiff András zongora művész. Az este 7:30 kezdődő hangversenyt holnap egy második is követi. A világhírű zongoristát, karmestert, pedagógust a Zeneakadémia tegnap díszdoktorává avatta. Az intézmény közölte, a koncertek műsora meglepetés, a művész az utóbbi években, különösen szólóestjén egyre gyakrabban lép fel úgy, hogy csak közvetlenül a koncert előtt dönti el, mit játszik. Marad a nyárias meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A hőmérséklet hajnalban általában 14-19, napközben 28 és 33 fok között alakul majd. A pontos idő 18:04.
3: Túl az operencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Fedora belépőjét Németh Marika énekelte Kálmán Imre a Cirkusz hercegnő című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes csütörtök estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Tartsanak velünk ma is! Molnár Ferenc a Doktor úr című műve eredetileg prózai bohozatként született, amelyet először 1902. novemberében mutattak be a Vígszínházban, és már az ősbemutatón nagy sikert aratott. Később Molnár Ferenc hozzájárult ahhoz, hogy művéből Czerkovics Béla zenéjével és Kellér Dezső dalszövegeivel zenés változat készüljön. Az operett bemutatóját 1947. decemberében tartották a Medgyasszai Színházban, olyan kiváló művészek közreműködésével, mint Honti Hanna, Bilicsi Tivadar, Feleki Kamil, míg a címszereplő doktorurat Apáti Imre alakította. A közönség és a korabeli sajtó egyaránt úgy vélte, hogy egy igazi remek mű született. Az előadás legnagyobb sikere a Lehoznám néked a csillagokat is az égről című dal lett, amelyet Honti Hanna és Bilicsi Tivadar előadásában estéről estére vastapssal jutalmazott a közönség. Hallgassuk meg most ezt a felejthetetlen dalt Vámosi János előadásában. Majd utána Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjéből következik a csodálatos szívduett. Az előadók Bordás Barbara és Boncsér Gergely. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Mikszát Kálmán 1889-ben megjelent regénye a Beszélő köntös igazi mesés kalandtörténet, amely finom humorral, némi iróniával, ugyanakkor szeretettel állít emléket Kecskemét városának. A fordulatos történet az évek során filmen és színpadon is több feldolgozást megélt. Musical változatának zenéjét Juhász Levente szerezte. A szövegkönyv adaptációját pedig Szentevajk és Galambos Attila készítette. Az ősbemutatót 2018. október 5-én tartották a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban, Kecskemétváros alapításának 650. évfordulója alkalmából Szentevajk rendezésében. Hamarosan meghallgathatunk egy részletet ebből a musicalből, a Nincs Tovább című dalt Orth Péter előadásában. De előtte következzen a Kőmíves Kelement című musicalből a Most épül, most épül című dal. Az előadók a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház művészei. Jó szórakozást kívánunk!

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A Valahol Európában a magyar musical irodalom egyik legszebb és legmeghatóbb alkotása. Radványi Géza és Balázs Béla klasszikus filmje nyomán készült, Dés László felejthetetlen zenéjével. Most hallgassuk meg a musical egyik legnépszerűbb dalát, Szinetár Dóra és Kulka János előadásában. A zene az kell. Túl az operencián.

szól az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Charles Dickens klasszikus karácsonyi történetéből született az Isten pénze című musical, Tolcsvai László zenéjével és Müller Péter szijámi dalszövegeivel. A musical a szeretet, a megbocsátás és az emberi jóság időtálló üzenetét közvetíti. Következne most a musical egyik emlékezetes dala Dunai Tamás előadásában. Ha újra kezdhetném. Dankó Rádió.

másodpercért, ha újra kezdhetném. Biztos

és szörnyen szabad. Világgá mennék, ha nem is szabad, útnak indulnék. Ha újra kezdhetnék,

az kéne még, néha dolgoznék, és fiamnak mesélgetnék, ha újra kezdhetném. Tudnám, miért szép a lélet,

Kedves hallgatóink, Lehár Ferenc a Vígözvegy című operettjéből László Margit énekelte Víjadalát. A folytatásban Fényes Szabolcs és Harmat Imre Maja című operettjéből következik a Van-e szerelmesebb vallomás című dal. Az előadó Kollár Katalin, kísér Juhani János és zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. A Soproni Petőfi Színház következő hagyományos színházi nyílt napját és gálaestjét 2026. szeptember 6-án vasárnap rendezik meg. A program délelőtt 10 órakor kezdődik a színház épületében, ahol a nézők az új évad kezdete előtt személyesen is találkozhatnak a társulat tagjaival és a Sopron Balett művészeivel. Este 19 órától pedig egy látványos gálaestel várja és szórakoztatja a közönséget a színház. Jó szórakozást kívánunk! Most fogadják szeretettel Lehár Ferenc Giuditta című operettjéből Giuditta belépőjét Kis Diana előadásában. Jó rádiózást!

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Huszka Jenő Szabadság Szerelem című operettjének palotásával zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: A szerkesztő Balogh Zoltán nevében is köszönti önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készül a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, amelyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket is meghallgathatja a jegybanki visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Erre tettek javaslatot a testület Tiszás tagjai. A képviselők emlékeztettek, Bánki Erik az MNB törvény 2016-os módosításának benyújtója, még Kósa Lajos a Fidesz frakció vezetője volt abban az időben. A Mi Hazánk a jegybank felügyelőbizottsági tagjainak meghallgatását is javasolta. A bizottság később szavaz az indítványokról. A szerb állam képviselői átvették Ratko Mladic holttestét, amelyet Szerbiába szállítanak. A boszniai szerb hadsereg volt főparancsnoka egy hete hunyt el egy hágai börtönkórházban. A háborús bűnökért és népirtásért elítélt egykori katonai vezető temetésének körülményei még nem tisztázottak. Alekszander Vučić, szerb elnök legutóbb azt közölte, az állam minden logisztikai és szállítási segítséget megad, és gondoskodik a közrendről, valamint a biztonságról. Azonban nem beszélt arról, hogy Mladicot állami vagy katonai tiszteletadás mellett temetnék el. Ratko Mladicot az 1995-ös szrebrenicai népirtással, Szarajevo ostromával és ENSZ békefenntartók túszulejtésével összefüggő bűncselekményekben mondta ki bűnösnek a hágai nemzetközi törvényszék 2017-ben. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő étrend kiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. A hatóság hangsúlyozza, az étrend kiegészítők nem minősülnek gyógyszernek, ezért online rendelés előtt mindig ellenőrizni kell az eladó hivatalos adatait. Híreink végén a várható időjárásról. Marad a nyárias meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A hőmérséklet hajnalban általában 14-19, napközben 28-33 fok között alakul. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is. A pontos idő 19 óra 4 perc.
0: 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
5: Ahogy őt megláttam, nincs nyugtom azóta. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdjük a Dankó Rádió egy órás zenei összeállítását, a Húscsak Prémást. Tartsanak velünk, ha a kedvük és idejük is engedi. A hallgatót nem sokára 60 kis gyöngyé énekli el, akinek ifjabb Sárközi Lajos zenekara muzsikál. Az énekesnőt és a Prímást is 2023-ban ismerte el a Dankó Rádió egy-egy díjjal. Hallod-e kismadár? Ezzel az Andalgóval folytatjuk majd, valamint Szász Katival és Berki Péter zenekarával. Balázs Árpád és Antal Iván dala után pedig Piros lett a Pipacs virága címmel Orsós Erzsike énekel, akinek Orsós Sándor tambura zenekara játszik.

Szélkakas jár fenn a házon. Ketté Zsigmond Lajos és Heródek Sándor név frissét egy 2015-ös felvételről hallhatjuk hamarosan Dóka Zsuzsától és Sárközi Béla zenekarától. Előtte két olyan felvételt játszunk, melyek Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készültek. Ezek közül az egyik egy csárdás lesz, Egy asszonynak kilenc a leánya címmel. Az előadók Koltai László és Nyári László zenekara. A másik pedig egy andalgó, mely Serli Lajos és Jeszenszky Danó szerzeménye. Ezt a dalt Lugosi Kati énekli, akinek Johann János zenekara muzsikál nem sokára, de természetesen egy hallgatóval kezdünk. Gáti Pál már is énekli Szirmai László és Jászteleki Sánta József dalát. Nem síratom én a múltat. Derék József zenekara játszik.

Dankó klubos koncertfelvételeinkből válogatunk a folytatásban. Egy budapestit, egy válit, majd egy körmendit hallgathatunk. A körmendi Gergely Róberttel és Hankó József zenekarával készült 2025. március 13-án a Rózsafa virít. Előtte Erdélyi Mihály Legyen úgy, mint régen volt című nótáját is meghallgathatjuk, méghozzá Bányai Márton és Miskolci Balogh Zoltán zenekarának jóvoltából egy 2022-es váli felvételről. Szalai Antal Prímás 2025-ben átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját, ő muzsikál a következő percekben Molnár Piroskának, Fellegborult az erdőre.

a rajta lakat van, mert a doktorom szerint ez gyógyíthatatlan. Hey! Kár itt minden dumáért, élek halok magáért, semmit sem eszem, elment az eszem már. Ezt a kislány nevet el.

tizediket karcsú derekár, kilencet köt fejre jár.

0: Tizediket? Tizediket! Kapcsold derekára!
1: A Dankó Rádióban most archív felvétel következik.

Rózsa S. Lajostól. Meghallgathattuk a Hol a kezed, a bal kezed című dalt archív felvételről. A folytatásban pedig jöjjön egy újabb hallgató, messze van a kicsi falum. Ez a nóta a 2024-es év magyar nótája szavazásunk nyertes dala volt. Nem sokára Dömsödi Farkas Bálint előadásában élvezhetjük. Majd egy csárdást hallgathatunk, a szeretőm Baka volt, Kovács Apollóniától.

A leghosszabb bajszavó, úgy csiklandott baj, meg voltam, de jó volt. Addig-addig szerettem, míg elfogyott valamennyi fegyvernem.

tűz ajtón, de a legjobb a pakadon, a leghosszabb hajszalon, úgy csiklandott majd meghaltam, de jó.

0: bajszámot, horcsiklandot majd megmondtam, de jó volt.
1: Az iménti dal Kalmár Tibor szerzeménye volt, a következő pedig Farkas Sándoré és Zempléni Árpádé, Hajlik a rózsafa. Ezt a csárdást nem sokára Tolnai András énekli el nekünk, aki 2024-ben átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját. A folytatásban a művész úrnak ifjabb Berki Béla zenekara játszik. Majd most kezdődik a tánc címmel, meghallgathatjuk Kubányi György dalát is, ezúttal Solti Károlytól.
2: Hajlik a rózsafa, hajlik a lány, táncta mergül a

0: Szól tele a szívem, a banda is csak muzsikál, muzsikál. Virrod addig áll, opál, rózsám, de szédül a fejem, ótával tele a szívem, a banda is csak muzsikál, muzsikál. Virrod addig áll, opál, áll.
1: Levelek, levelek. Csak egy kislány van a világon. 10 pár csókot, és ég a kunyhó, ropog a nád. Ezekkel a nótákkal folytatjuk. A friss majd Pataki István előadásában hallható, a csárdás pedig Szeredi Krisztináéban. Ez a csárdás Szent Irmai Elemér által lett az, hiszen eredetileg Petőfi Sándor költeménye. A muzsikát ifjabb Sánta Ferenc éjzenekara szolgáltatja. Előtte hozunk egy dalt Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból, méghozzá Szent Irmai Elemér andalgóját. Ennek előadói Bősi Szabó László és Bangó János zenekara. Most azonban még Bétóth Magdát hallgathatjuk Mészáros Tivadar együttesével. Fejes Imre és Vékony Sándor dala kezdődik.

0: megszepíket.
1: Hamarosan üzenetet küldtél címmel, Bánó Endre és Magyar Imre hallgatója szól. 1997-ből énekel nekünk Dóri József, utána 2023-ból idősebb Derzsi Györgyöt és Balázs Tamás együttesét hallhatjuk, Balázs Árpát megzenésített Petőfi Sándor versével, Rózsa Bokor a domboldalon, majd vasárnap a Hegyen címmel Pere János fakad darra.

Az iménti csárdás Lévai Andor és Gát Ferenc szerzeménye. Egy 1980-as felvételről hallottuk Pere Jánost, valamint Lakatos Sándor együttesét. Kedves hallgatóink, hamarosan véget ér a mai Húscsak Prímás, úgyhogy most el kell búcsúznom önöktől. Teszem ezt valamennyi kollégám nevében. Köszönjük, hogy velünk tartottak, reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket. Ha ez így van, maradjanak még egy kicsit a Dankó Rádióval. Köszönöm tehát a figyelmet, találkozzunk legközelebb is egy újabb Húscsak Prímásban. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra. Lakatos Miklós és zenekara játszik még. Jön a poem!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Cserna Antal színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért nem pap, s hogy végül miért Tália papja lett, de szót ejtünk majd arról is, hogy feleségével, Szalai Krisztával milyen a közös színházi munka, s mik ennek tanulságai. Vasárnap Aux Éva színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miként lett a színpadi mozgás tudorából a színházak tudományának képviselője, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy párja Őze Áron színművész mennyire szigorú feleségével a teátrumi munkák közben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Önök is oda? Ön hova?
3: Kiállhat egy nagy érzés útjába.
4: Az ön fia is egy ilyen kis tingli-tangli nő.
3: Természetesen a mama. De a szerelmet és a múltat nem lehet eltörölni. Sota Irén, Latinovics Zoltán. Csárdás királynő. Pénteken 19 óra 10 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: A szerkesztő Balogh Zoltán nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan dönt a kormány. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányi képesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A kötelező kamarai tagságot az előző kormány szüntette meg 3 évvel ezelőtt. Új környezetvédelmi szuperhatóság kezdheti meg a működését január 1-től. A miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, a főhatóság kiemelt feladata lesz az akkumulátorgyártással, az újrafeldolgozással és a hatástalanítással kapcsolatos környezetvédelmi engedélyeztetés. Magyar Péter úgy fogalmazott, a hivatal szigorúan szakmai alapon következetesen ellenőrzi majd a nagy környezetterheléssel járó ipari üzemeket, a legsúlyosabb környezetvédelmi szabálysértés esetén pedig 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírság összegét. Tiltakozik a palack visszaváltásból származó összeg készpénzes kifizetésének tervezett megszüntetése ellen a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt gazdasági és turisztikai kabinetvezetője úgy fogalmazott, újabb globalista támadás lenne, ha a készpénz helyett az ügyfél bankszámlájára kellene utalni, vagy le kellene vásárolni az összeget. Fiszter Zsuzsanna a készpénzes kifizetés megszüntetése helyett a visszaváltó pontok számának növelését szorgalmazta. A Mohumor, illetve értékesen néhány napja közölte, hogy az önkormányzatokkal folytatott tárgyalásokon a készpénzes kifizetés megszüntetését javasolják a palack visszaváltásnál. Feketén adják ki a fővárosi Airbnb-s lakások harmadát egy ingatlan hasznosítással és rövidtávú bérbeadással foglalkozó társaság számolt be erről. A cég elemzéséből kiderül, mintegy 16 ezer Airbnb-s és bookingos magánszállás hirdetés fut Budapesten, amiből csak nem 5400 illegálisan vagy szabálytalanul működik. Hiányzik a kötelező adatszolgáltatáshoz szükséges regisztrációs szám, vagy nem létezik az azonosító, illetve más szálláshely érvényes engedélyének másolata szerepel a hirdetésben. A cég számításai szerint ezáltal több mint 3 milliárd forint adótól esik el az állam és a főváros. Híreink végén a várható időjárásról. Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28 és 33 fok között alakul. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
0: Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

Jó estét kívánok! Pádár Vilmos és zenekara játszott egy Rába közi verbunkot. A gyűjtő az a dr. Pesovár Ernő volt, aki 1926. szeptember 5-én épp 100 éve született. A Kossuth díjas tánctörténész és néptánckutató, a zenetudományok kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének nyugalmazott osztályvezetője, a Muharai Elemér Népművészeti Szövetség díszelnöke, az ELTE Folklor Tanszék, a Berzsenyi Dániel Főiskola és a Magyar Táncművészeti Egyetem oktatója, címzetes főiskolai tanár, a Magyar Néprajzi Társaság, a Magyar Táncművészek Szövetségének tagja, a Magyar Etnokoreológiai Társaság tiszteletbeli elnöke és a Nemzetközi Hagyományos Zenei Tanács tagja 2008. március 2-án 82 éves korában hunyt el. Születésének 100. évfordulóján Szombathelyen tisztelegnek Pesovár Ernő életműve előtt, s ma esti Táncházban című műsorunkban egyrészt hallhatnak egy beszélgetést dr. Pesovár Ernővel, másrészt a gála műsor fellépőinek felvételeiből válogattam néhányat. A Szombathelyen megrendezésre kerülő rendezvény jelentőségét nem csak Pesovár Ernő országosan és nemzetközileg is kiemelkedő munkássága adja, hanem az a szoros kapcsolat is, amely a néprajzkutatót Vas megyéhez kötötte. Fiatal kutatóként a Kőszegi Múzeumban dolgozott, 2 évtizeden át koreografált és vezette a szombathelyi Ungareszka táncegyüttes munkáját, gyűjtötte és közreadta Vas megye tánchagyományát, valamint a Berzsenyi Dániel Főiskola oktatójaként is maradandó nyomot hagyott a térség kulturális életében. Pesovár Ernő munkássága alapvetően járult hozzá a magyar néptáncörökség feltárásához, dokumentálásához és tovább örökítéséhez. Kutatói és oktatói tevékenysége mellett a néptáncművészetre is jelentős hatással volt. A néprajzi gyűjtésekből származó tudásra épülő koreográfiái és pedagógiai munkája generációk számára jelentettek szakmai és művészeti iránytűt. Munkásságát többek között Erkel, Életfa és Kossuth díjjal ismerték el. A Pesovár 100 folklorgála ezt a sokrétű örökséget kívánja színpadra állítani, írják a szervezők. Az est során megelevenednek Pesovár Ernő bakonyi gyökerei, somogyi, szatmári, vasmegyei, magyar és cigány gyűjtései, valamint a Nyugat-Dunántúl karakteres körverbunk hagyománya, melynek jeles kutatója volt dr. Pesovár Ernő. A műsorban a koreográfusi életmű egy-egy rekonstruált darabja is megjelenik, s emellett a tánctörténeti kutatómunkához kapcsolódó szövegemlékek is helyet kapnak. Tehát Szombathelyen szeptember 5-én ünneplik dr. Pesovár Ernő 100. születésnapját, mi pedig itt, Táncházban című műsorunkban emlékét egy beszélgetéssel idézzük fel.

0: Néhány nappal ezelőtt én Vas megyében jártam, Kőszegen, és készültem már erre a bizonyos beszélgetésre, és arra gondoltam, hogy milyen jól érezni ott magát Vas megyében. Tudom, hogy az az egyik kedvenc megyéje.
1: Igen, hát az a második hazám volt Vas megye, mert hosszú ideig, majdnem 20 évig lejártam. Részben Kőszegre, ahol megalakult először egy ilyen diák együttes, aztán utána ebből alakult ki a Szombathelyi Ungareszka együttes. Az nagyon élveztem akkoriban, mert ez 59-től kezdődött ez a vándorlásom, és az elszigetelt hely volt akkor azért, ugye a határsáv miatt, meg egyéb, és valahol olyan vidéki diáktársaságot, olyan friss és fogékony diáktársaságot találtam Kőszegen, amelyik emlékeztetett az én diákkoromra, amikor még én Veszprémbe diákoskodtam.
0: Hogy kezdődött ez a diákoskodás ott Veszprémben? Emlékszik arra például, hogy mikor határozta el, hogy táncos lesz?
1: Hogyne, 43-ba, 6. gimnazista koromba, egy új piarista generáció jött az iskolába, akik fiatalok voltak, és népi kultúrán nevelődtek, és az akkori népi író mozgalom ismeretében megszervezték, helyes tanár úr főleg megszervezte a Regős együttest, amelyik akkoriban a cserkészetnek egyik ága volt, és a hagyományápolással foglalkozott, és nálunk egy ilyen regős együttes jött létre, amelyik tánccal foglalkozott. És ott egyrészt kezdetben Zákonyi Ferenc, aki gondolom ismert, mert ő akkor Berhidán volt jegyző, és ő 30-as évek elején a regős mozgalomban, vagy a cserkész mozgalomban, mint táncos részt vett, és voltak ilyen ismeretei. Másrészt az előző helye, Mezőkomárom, ahol ragyogó tánchagyomány élt, például Kanász tánc, az öreg Prógl Feri bácsi híres kanász volt, aki ezt a hagyományt ápolta. Először ő tanított bennünket, és aztán 44-be kapcsolva kerültünk Molnár Istvánnal. És akkor az ő távirányításával dolgozott ez a társaság, és nagyon jó működött.
0: Ezek a háború évei voltak azért, azt ne feledjük el.
1: Ezek a háború évei voltak, igen, és hát akkor azért az benne volt a levegőben, hogy a nagy német nyomás mellett azért egy nemzeti ellenállás, a kultúra védelme, tehát a nemzeti kultúra védelme, szóval azért ezek átszőtték ezt a korszakot. Emlékszem rá, hogy mikor megszállták a németek márciusban Magyarországot 44-ben, akkor nálunk is egyfajta tüntetés zajlott le. A diákok kitűzték a nemzeti szalagot a sapkájukra, és úgy jártak a városba, aztán persze leverték a fejükről a németek egy-kettőnek, aztán így lassan elcsitult a dolog, de megrendeztük akkor, az nagyon érdekes volt, mert 44 nyarán egy ilyen magyar estet rendeztünk, amelyik az Ákonyi ötlete alapján a Csárdás születésének a 100 éves évfordulóját akarta idézni. Hát persze a Csárdás nem 100 éves, hanem régebbi. Akkor Molnár István is lejött és táncolt, úgyhogy aztán az végképp elbűvölt bennünket, de ez egyfajta ilyen tüntetésé vált akkor a városban, hogy ez a magyar est akkor éppen jó időben került felszínre. Na és ebben az időben helyes tanár úr, aki hát az egész együttest, az együttest irányította, és nem csak tánccal, hanem népköltészettel, népdalokkal foglalkoztunk. Ezeknek az elemzése, összeültünk valahol kint a nagy mezőn valamelyik ilyen hajlatba, és ott elbeszélgettünk a dolgokról. Jó, a kezembe adtam Réthei Prikkel Mariannak a Magyarság táncai című könyvet, amelyik aztán annyira elbűvölt, amelyik a tánckultúrának a történeti problémáit feszegette, és főleg a történeti forrásanyag alapján az annyira elbűvölt, hogy elhatároztam, hogy én ezzel fogok foglalkozni.
0: Szóval megfogta ön tulajdonképpen a tánc szeretete. Mi fogta meg a dologban?
1: Hát egyrészt maga a mozgás élmény, és másrészt az a légkör, ami körüllengte ezt a kultúrát, hiszen azt tudjuk, hogy akkoriban a magyar kultúra megújulásának egyik lehetőségét sejtette az, hogy a saját tradíciónk, a saját hagyományunk nagyobb szerepet kapjon. Hát én erre adott példát. Kodály is, Bartók munkássága is erre adott példát. És hát például Molnár István, aki nekünk mesterünk volt, aki ezt tűzte ki célul, hogy a tánchagyományból egy olyan szuverén nyelvet alakítson ki, amelyik hát egyenrangú a többi művészeti ággal.
0: De aztán a háború után jött a szovjet kultúra, jött a szovjet tánc, úgymond.
1: Igen, az jött, de hát azért, az azért csak a felszín maradt, mert azért lényegében én mikor felkerültem Pestre az egyetemre, akkor Molnár megalakította itt Pesten 46-ba a Csokonai Együttest, és akkor Veszprémből is többen, meg egyéb tanítványai, pesti tanítványa is ott összeverődtünk, és tovább folytattuk ezt a munkát egészen addig, amíg a nagy fordulat éve után aztán be nem tiltotta az AV az ilyen, meg a belügyminisztérium az ilyen egyesületeket, meg az ilyen önálló szervezeteket, amelyek hát kilógtak abból a sorból, ami ekkora az alapelképzelés volt. De hát azért az nem ment ilyen egyszerűen, azért persze, hogy felhígult, de azért volt mindig egy olyan vonulat ennek az egész néptáncmozgalomnak, amelyik megőrizte a korábbi hagyományt, hiszen nálunk azért ennek nagy múltja van, hiszen a 19. században gyökerezik lényegében az egész mozgalom, amikor eredendően mindig az volt, hogy ennek a kultúrának az ápolása egyúttal egyfajta politikai töltetet hordott, egyfajta politikai állásfoglalást is sugárzott. Tehát ettől nem lehet elválasztani ezt. És főleg nem attól, hogy egy nagy erőfeszítés zajlott annak érdekében, hogy egy általános érvényű, egyetemes érvényű nemzeti kultúra részeként épüljön bele a tánc a magyar kulturális életbe. Nálunk valahogy egy ilyen plebejus réteg kezébe került a néptáncmozgalom, mikor már úgy kialakultak a lehetőségei. Tehát megőrizte azért azt a lényegét, amiért az egész elindult annak idején. Hát persze felhígult, hát az már néha röhelyes is volt, ugye, mert volt azért egy ilyen törekvés, hogy lehetőleg legyen mindenütt néptánccsoport, az a néptánccsoport, az ugye fejezze ki szocializmust építő népünk nagy boldogságát és lelkesedését. De hát azok olyan primitív ügyek voltak, hogy inkább eltűrték az emberek ezeknek a szórakoztató jellegét. Az amatőr együttesek, meg hát azért az hivatás együttesek egy része is azért nem feküdt le egyértelműen ennek a nyomásnak, vagy ennek a szándéknak, amit akkor megpróbáltak megfogalmazni.

0: mikor elvégeztem az egyetemet, némi vidéki bolyongás után, amikor Makón, Kőszegen, Balassagyarmaton vidéki múzeológuskodtam, akkor találkoztam Muhara Jelenmérrel, aki a háború előtti időszaknak a másik nagy egyénisége volt Molnár mellett, aki a néphagyomány, és főleg ő a színjátszó hagyomány ápolását csinálta, illetve egy ilyen komplex hagyományápolást, és akkor ő vezette a Népművészeti Intézetben a néprajzi osztályt, és találkoztam vele, és akkor éppen üresedés volt, és akkor megkérdezte, hogy nem volna kedvem elmenni a néprajzi osztályra, és a néptánccal foglalkozni, a néptánc gyűjtésével, hiszen az akkor igény volt, hogy az együtteseket, akik működtek azért, azokat el kell látni eredeti néptánc ismerettel és egyébben. Így aztán oda kerültem, és az valahol megint egy ilyen védett hely volt, mert Széljenő volt az igazgatója az intézetnek, és ő nagyon kedvelt Elemér bácsit, meg hát az egész koncepciót, amit ő főleg a hagyományőrző együttesek, a paraszt együttesek terén végzett. És így azután ez a gyűjtő munka ott nagyon, nagyon jól és nagyon komoly anyagi támogatással és feltételekkel részben folytatódhatott, és részben pedig megkezdődhetett, mert akkor a generációmból az a fiatal társaság, aki néptánc iránt érdeklődött, néprajzot végzett, vagy de általában mindenki néprajzot végzett, azok a néprajzi osztály köré csoportosulva megkezdték a módszeres és rendszeres gyűjtést. Martin György, Öcsén, Pesovár Ferenc, András Falu, Bertalan, Mácz László, aki akkor az állami együttesben volt ilyen házi folklórista, fiatal zenész generáció, Osvai, Mikár László, Sárosi Bálint. Tehát ezek mind ott nyüzsögtek e körül, a centrum körül, amelyik hát nem csak egyfajta ilyen patronálást biztosított a falusi együttesek részére, hanem módszeres népzenei szokásgyűjtés és hát táncgyűjtés is folyt, és lehetőséget adott arra, hogy az akkor frissen végzett szakembertársaság kialakítson egy olyan új koncepciót, aminek hát azért a gyökereit mi Molnár Istvántól vezetjük le, mert ő volt az, aki táncos képzettséggel végzett előttünk komoly gyűjtőmunkát, hiszen ő a 40-es években olyan módszeres gyűjtést végzett, hogy tulajdonképpen Gyimestől a Rába közig nagyon sok mindent feltárt, és kialakította a gyűjtés szisztémáját, kialakította az anyagnak a rendszerezését, amit aztán tovább lehetett fejleszteni. Egy ilyen nagy összefogással, az volt az első nagy ilyen munka, hogy az 52 és 54 között, hogy Somogyban, amelyik hát egy archaikus kultúrát őrzött, és táncban is egy archaikus kultúrát őrzött, Somogyban egy ilyen monografikus gyűjtést és kutatást csináltunk, és annak mindjárt frissében 54-ben meg is jelent, amelyik hát az első lépés volt arra, hogy a módszerét ennek az egész gyűjtésnek, meg a szemléletét kialakítsuk. Ez azért is izgalmas volt, mert ez a gyűjtés, amit ez a gyűjtés alapján megismertünk, akkor derült ki, hogy van egy olyan régi stílus réteg a magyar tánckultúrának, amit addig csak úgy egyáltalán nem ismertünk. Ugye a verbumban, meg a csárdásban kimerült, még azt is tudtuk, hogy kanásztánc van, de aztán kiderült, hogy a kanásztánc, tehát a pásztortáncok mellett van egy azzal ugyan rokon stílus réteget képviselő másik hagyomány, amelyik tulajdonképpen a magyar néptánc kultúrának az alaprétegét, az alapjait őrizte meg számunkra. És akkor azt később ezt kiterjeszthettük az egész országra.
1: Hát, ha már a kanásztáncot említi, az miért lehet, hogy nekem Provence-ban nem is olyan régen Miku Montanaro mutatta a magyar kanásztáncot, csak éppen franciául énekelték ott a helyiek. Szóval hogy kerülhetett ez például oda, Provence-ba, Dél-Franciaországba?
0: Hát ez úgy került oda, hogy az ugyanilyen ügyességi táncot, tehát ilyen keresztben rakott eszköz feletti ügyességi táncot, ügyességi formát, Skóciától a Kaukázusig egész Európában megtaláljuk. Tehát ez már egy a középkor óta Európa szerte meglévő hagyomány volt, sőt, hát hogyha visszamegyünk, akkor a görög hagyományból Demokritosz is emleget egy ilyen táncot, amelyik ezzel rokon. Az az izgalmas ebben az egészben, hogy ilyen archaikus, mondjam azt, hogy jó európai elemek azok beleépülnek a magyar hagyományban is. De természetesen nálunk más zenei világgal találkozik, más zenei világgal él együtt, éppen a régi stílusú magyar népzenével, illetve tánzenével él együtt. Tehát kialakul az, ami az igazság, hogy amit Németh László szépen megfogalmaz, hogy a kulturális elemek azok nemzetköziek, de maga a kultúra az nemzeti. És így alakul ki ebből egy sajátos etnikus jegyeket képviselő magyar táncstílus.
1: Ott tartunk, hogy 50-es évek közepe és Somogy megye. Ugye is elkészül ez a bizonyos könyv.
0: Utána a következő ilyen terület az a Szatmár, tehát Felső-Tisza vidék volt, mert Somogyban ugyan archaikus, de már azért sok esetben már csak mozaikszerűen megmaradt hagyomány élt. Felső-Tisza vidéken pedig még egy hihetetlen eleven hagyomány volt meg a paraszti kultúrában, meg a pásztor kultúrában is. És ebben is volt előzmény, mert Gönyei Sándor és Lajta László például a 30-as évek közepén gyűjtött ezen területen cigányoknál, és ötrűt gyűjtötték fel azt a bizonyos porcsalmi botolót, amelyik a régi fegyvertánc hagyománynak a pásztor kultúrában tovább élő formája volt. Aztán ezt Molnár is felgyűjtötte. Akkor ismert gyöngyös-bokrétás együttesek, vagy a korábbi gyöngyös-bokrétás együttesek, a Szatmár-ökörütói, a Kállai, a Cigándi, azok mind hírtattak arról, hogy ott egy nagyon izgalmas és eleven kultúra van. És akkor ennek a gyűjtése zajlott ugyanezzel a fiatal társasággal.
1: Miért maradt meg éppen ott Szatmárban ennyire erősen ez a tánchagyomány, vagy miért pont ott?
0: Hát azért az akkor is egy szegényebb réteg volt, és valahol úgy látszik az ilyen jobb táptalaja tradíció tovább értet. És egyrészt, másrészt meg hát azért Szatmár az, vagy a Felső-Tisza vidék azért az egy nagyon öntudatos parasztság. Hát azért a nagy forradalmi mozgalmaink azért mindig onnan indultak és onnan söpörtek végig. És például ilyesmi, hogy a csárdásnak az a típusa, amelyik a reformkorban nemzeti táncá vált, azt tulajdonképpen a szatmári hagyomány őrizte meg, sőt nyilván abból alakulhatott ki. Tehát, hogy mondjam, egy eruptív társadalmi talaj volt, amelyik a nemzeti kultúrában nagyon fontos szerepet játszott. Tehát nem véletlen, hogy a magyar irodalmi nyelv is a felső-tiszavidéki normákból alakul ki, így a nemzeti táncstílusunk, a reformkori nemzeti táncstílusunk is ennek a tájnak a normáiból, kulturális normáiból, vagy mozgáskultúrájából alakult ki annak idején a reformkorban.

0: Hogy fogadták ott önöket 50-es, 60-as években, hogy a Budapestről érkező néptánckutatókat, néprajzosokat?
1: Hát egyrészt mindig voltak helyben emberek, tanítók, mindig sokat segítettek. Hát persze azért gondok voltak. Gondok voltak, mert azért sokszor nagyon meg kellett magyarázni, hogy mi nem disznóság miatt jövünk, és nem újabb termény rablásért jövünk, hanem egész másért. De nagyon megértették az emberek, és aztán már nagyon lelkesen csináltak. Hát persze mindig úgy folyt a gyűjtés, hogy először felderítettük a terepet, elbeszélgettünk, megtudtuk, hogy kik azok, akik jó táncosok, és amikor több helyen ez így együtt volt, akkor kértünk kocsit, és akkor az apparátussal lementünk, és akkor egyfajta ilyen kisebb mulatságot szerveztünk, egy kis bort teremtettünk elő is, amellett aztán meg zenészt hozzá, és amellett aztán már könnyebben ment a filmezés is.
0: Sárosi Bálint mesélte, hogy gyakran neki kellett előtáncolnia, vagy éppen fütyülnie, meg énekelni egyet, hogy elinduljon az egész.
1: Hát igen, ez előfordult, hogy cigányoknál is. Martin Gyurkát olyankor mindig bedobtuk, és ő nagy táncolást csapott, vagy legalább mikor már a gyűjtés lezajlott, akkor hálából táncolni kell. Hát persze volt ott is ilyen probléma, hogy mit tudom én, a beépített ember, aki a cigánytelepen volt, följelentett bennünket, és akkor jött ki a rendőr, és annak látták, hogy hát azért nincs semmi különösebb gond. Csak hát a beépített ember nem tudta, hogy most mit csináljon, hogy mit akarnak ezek itt, mit keresnek.
0: És aztán a 70-es években vissza a Dunántúlra? Ott folytatódik a gyűjtés?
1: Nem, az 50-es évek végén. Hát közben folyt Dunántúlon, Rába közben, meg az országban mindenütt. Az 50-es évek végén, amikor kirúgtak az intézetből, mert megszüntették a Muharai által vezetett néprajzi osztályt, még az 56-os bűneink miatt, akkor egy fél évig állás nélkül voltam, és akkor a szombathelyi barátaim szereztek, hát megbíztak, hogy gyűjtsek ott, majd Zákonyi megbízott, hogy gyűjtsek a Balaton felföldön. És akkor Vas megyében, amelyik ugyan nem volt olyan gazdag terület, mint mondjuk Szatmár, de viszont mindenképpen kiegészítette az eddigi ismereteket, és sok minden archaikus dolgot lehetett találni, és nagyon szép ilyen rituális ügyeket lehetett ott még hallani, mert sokkal polgárosultabb tánckultúra, mint mondjuk a felső-tiszavidéki.
0: Ezt akartam egy mondani, hát ha a teóriája jó, akkor ugye az egy gazdagabb vidék, tehát ott kevesebb azért az anyag.
1: Igen, kevesebb, de viszont az olyan, szóval amelyik nincs benne a mindennapi tánc életbe, tehát a mulatságokban, mert ott kiszorítja a régi, de az itt is meg lehet találni, de ott már az újabb módi uralkodik, de az olyan, amelyik rituális szerepet tölt be az életben, az nem változik olyan gyorsan, az sokkal szívósabban él tovább. Mit tudom én, egy karácsonyi ünnepkörhöz tartozó dolog, vagy a lakodalomnak a rituális mozzanatai, azok sokkal inkább megmaradnak, mert azok nem a divattal együtt változnak.
0: És a 70-es évek, vagy a 80-as évek, szóval mi változott akkor? Változott valami?
1: Az egész táncház mozgalom akkor a 70-es években indult el, és valami elemi erejű dolog volt. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy az ifjúságunk egy értékes része, az megtalálta honnyát a hazában és helyét a világban. Tudnék, rá csodálkozott erre a kultúrára, amelyik egy archaikus kultúra, és éppen ezért, mert archaikus, és éppen ezért a legmodernebb, hiszen az ember megnézi a modern művészetet, az egyre inkább a legarchaikusabb tradícióból merített egy olyan élményvilágot adott, amelyik felvette a versenyt a nagy európai áramlatokkal. Egyrészt, másrészt meg hát azért egyfajta magyarság élményt, egyfajta nemzeti tudat megerősödését is jelentette, és ez azért mind szerepet játszott az egész táncházmozgalomban. Ez egy nagyon szerencsés kezdeményezés volt, és ez azután megújította az egész néptánc rovallott felfogást és szemléletet, tehát nem a stilizált színpadra állított tánc, hanem az eredeti táncnak a további értetése. Hát ez nagyon fontos dolog, mert ez a tánckultúra tulajdonképpen az egész magyar művelődés történetnek egy nagyon fontos vonulatát őrizte meg számunkra. a középkortól kezdve egész a 19. századig. Ennek jelen kell lennie a kulturális életünkben.
0: És akkoriban a parasztok meg az adatközlők tudták, hogy milyen kincs birtok?

0: arra, hogy egy kicsi rést találjanak a világban a maguk kultúrája számára, és nagyon élvezték az emberek.
1: És mostanság hiányzik a dolog? Ha valaki azt mondaná, hogy Ernő, menjünk, rögtön indulna?
0: Manapság már az ember ott tart, hogy megpróbálja összegezni a dolgokat, és arra is időt kell fordítani. És hát ez, ami izgatott, hogy egyfajta ilyen fejlődési vonulatát a magyar tánckultúra alakulásának egy művelődés történeti jellegű szemlélettel ezt sikerült összegeznem az elmúlt időszakban. Persze hosszabb ideje készültem rá, először magának a hagyománynak a megismerése, aztán a történeti források feltárása, megismerése, és aztán egy kicsikét a Kárpát-medencei, az európai hagyomány megismerése, mert az sajnos nem igaz, hogy egy ilyen kultúrát, azt, hogyha az ember bezárkozik a maga szűk világába, hogy akkor valóban a helyére tudja tenni.
1: Táncos nép a magyar?
0: Igen. Igen. Feltétlenül az, mert mutatja az is, hogy ha ilyen nemzetközi, mondok példát, hogy Európában, Kölnbe és Dresdába rendszeresen folytak ilyen nemzetközi hivatásos táncos továbbképzések, tehát nem néptáncosok, hanem balettesek, meg modern táncosok részére, és ide mindig hívtak a következő népek, az elismert nagy táncosok, a spanyolok, a magyarok, a lengyelek és az oroszok. A 19. század óta a színpadi tánckultúrában, mint egy ilyen a balettbe belesző, de karaktertánc, magyar tánc jelen van. És ez úgy látszik, ennek a hatása napjainkig tart, mert igény van rá, meg hát azért a világot járó együtteseink, meg a hivatások és amatőrök különböző fesztiválokon tovább terjesztették, vagy öregbítették a magyar tánckultúra hírét.
1: Szóval, hogyha elindulna mégiscsak valahova, akkor azért nem csalódna? Nem fél ettől, hogy esetleg olyan helyre elmenne, ahol egészen fantasztikus dolgot látott x évvel ezelőtt, és most elmenne, és semmi nincsen?
0: De csalódnék, de éppen ezért nem megyek. Ettől megkímélem magam most már. Nem, hát elmúlt egy világ megszűnt. Ez volt a kötelességünk, hogy ezt még megörökítsük, megismerjük, és most pedig belehelyezzük az egész magyar kultúrába, a többivel egyenrangúan és többivel együtt.

100 éve született Pesovár Ernő néptánckutatóval Táncházban című műsorunk előző perceiben Pásztor Zoltán beszélgetett. Most pedig következzenek a Szombathelyen szeptember 5-én megrendezésre kerülő Pesovár 100 gála fellépői.

Tördemic Néptánc Együttes pörge csoportja, illetve a Vasi Kislegény cég táncosai, akik már nem kislegények, de mindkét csapatot 2019-ben a Fölszállott a Páva versenyen ismerhettük meg. Az első az Onnan alól a Bakonyból című koreográfia zenéjében közreműködik Császár Dominik, aki fellép a Pesovár Ernő 100. születésnapján megrendezésre kerülő ünnepi gála műsoron, s a tördemicieket csak úgy, mint a gencsapáti kislegényeket is, a Parapács zenekar kísérte a Pávában.

0: Tisztelt asszonynéném és urambátyám, mi a szentgáli szolgalegények tisztes táborából jöttünk.
1: Legyenek szívesek elengedni lányukat a szentgáli szolgalegények tisztes táborába egy kis éjjeli mulatságra.
2: Hoztam egy süttyót, szegény akar lenni.
3: Ássuk már!

0: Keljünk föl, pajtás! Mert a bandikokas hármat kukorintott.
1: Keljünk föl, pajtás! Mert az én vénszakállamban a bolhák. 12-re vakarásznak.
2: Hát te, pajtás, mit álmodtál?
3: Hát én, pajtás, azt álmodtam. Akkora egy szúnyogot láttam, hogy az egyik lába a Gencsi, a másik a pesti templomon volt, és úgy ivott a Dunából. Hát te, pajtás, mit álmodtál?
2: Hát én, pajtás, azt álmodtam, hogy a Zsura bácsi 10 pontot adott.
4: Hát te, pajtás, mit álmodtál?
5: Hát én, pajtás, azt álmodtam, hogy most ráncolunk a pávadöntőben!

0: lássunk eleget!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Szombathelyen szeptember 5-én megrendezésre kerülő gálaműsoron, melyet dr. Pesovár Ernő 100. születésnapja kapcsán rendeznek, muzsikálni fog a Sárarany, illetve a Bogja zenekar. A Sárarany zenekar előadásában Rába Közi, a szombathelyi Bogja előadásában pedig széki dallamokat hallunk. Én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, megérkeztem a stúdióba, indítom a Népek dalait, ez a Dankó Rádió világzenei válogatása. Ezzel a programmal esténként 9-től éjfélig jelentkezünk. Örülök, hogy ma este is bennünket választottak. A színes világzenei forgatagban hallunk mindjárt egy 2024-es dalt a kurd származású Aynur-tól. Játszik a részben holland, részben mali tagokkal rendelkező Jam nevű formáció. Egy bambara nyelvű felvételt hallunk tőlük, és a Karaván Família is muzsikál mai műsorunk első órájában. Kellemes estét mindenkinek! Egy különleges produkcióval kezdjük a mai műsort, egy visszafogott dallal, melyben Sisi Zhou kínai guzheng játékos játszik, az Occitán Michel Montanaroval, aki fuvolán szerepel a dalban. Közös felvételük a mongol.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. A következő percekben Aynur énekel, a kurd zene egyik legismertebb alakja, aki egyedi hangjával és művészi jelenlétével napjaink egyik kiemelkedő előadója. Élete egy kelet-anatóliai tartomány egyik kis kurd falujában kezdődött, ahol az éneklés a mindennapok természetes része volt. Az ottani hagyományos dalok, a természet és a közösségi szertartások gyermekként meghatározóak voltak későbbi pályafutása szempontjából. Fiatal felnőttként aztán Isztambulba költözött, ahol a világ különböző kultúráinak és hangzásainak olvasztó tégeiben elkezdett formálódni művészi látásmódja, de zenéjét mindvégig a kurd hagyományok és a kortárs nyugati zenei elemek különleges ötvözete határozta meg. Aynur énekében a kurd kultúra gazdagsága jelenik meg, amelynek hangszerei, mint a sáz, a dáv és a tembúr adják a dalok egyedi hangzását. Alkotásainak témái gyakran a szerelem, a vágyakozás, a küzdelem, az ellenállás, a természet szépsége vagy a közösségi összetartozás. Hangja egyszerre érzelmes és erőteljes, dalaiban nem csak a hagyományok élnek tovább, hanem a modern zene eszköztárával új dimenziókat is kapnak felvételei, ezáltal képezve hidat múlt és jelen között. Aynur művészetében fontos szerepet kap az alevi vallási hagyomány is, amelyben a zene a spiritualitás egyik központi eleme. A vallási szertartások, az úgynevezett dzsemek, ahol a zene és a tánc összefolyik, mély spirituális élményt közvetítenek. A kurd Aynur 2024-es lemezéről következik egy dal, a címe Rabe Edlaye, vagyis emelt fel az igazságszolgáltatást.

be! Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

világzenei válogatást hallják, ez a Népek dalai a Dankó Rádióban. A következő percekben irány Afrika, a csapat neve, akitől zenét hallunk már is, Jam, egy Mali szerte elhangzó örömteli felkiáltás a név, amit a táncparketten hallhatunk a leggyakrabban. Nagyjából azt jelenti, hogy boldogság. A formáció célja, hogy zenéjük révén a szeretet és a szolidaritás egyetemes üzenetét közvetítsék, különösen Észak-Mali társadalmi és politikai kihívásaira reflektálva. A formáció 2024. novemberében megjelent bemutatkozó lemezével rögtön elnyerte a közönség és a kritikusok elismerését. A holland gitáros Joe Pelp és a mali gitárvirtuóz Bunali Traoré együttműködésének köszönhetően zenéjükben a sivatagi blues, a Mississippi Delta blues és karibi ritmusok olvadnak össze, létrehozva egy friss, mégis tradicionális zenei gyökerekből táplálkozó hangzást. A korong egyik legjobban sikerült dalát hallgatjuk, amelyet egy kritika felemelő, ritmusos gitárünnepként írt le, és valóban különleges atmoszférát teremt, mintha egyszerre lennénk egy Tuareg tábortűz mellett és egy karibi utcai fesztivál közepén. A dal címe Higgyé, azt jelenti, hogy higgy, és a dal nem csak zenei örömünnep, de mély üzenetet is hordoz a hit, a remény és az emberi kapcsolatok erejéről. Hallgassuk most a Mali Jam zenekardalát bambara nyelven, a dal címe Higgy.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

világzenei válogatás szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Holnap pénteken ismét lesz nálunk világzenei koncert, 23 órától a Makám Kvartett koncertjét hallhatják. A formáció a névadó Makám 2023-ban létrehozott vállalkozása. Krulik Zoltán alapító azt mesélte, a múlt század második felében volt egy hangzás ideálja. Oboa, akusztikus gitár, nagybőgő, tabla. Ebből lett később a Makám. Aztán a Makám Kvartett is így alakult, váratlanul, szinte a semmiből. A Covid alatt sok új dalt komponált, és mikor meghallotta okos violát énekelni, tudta, hogy rávárnak az új dalok. Kinéz!

kvartetthez csatlakozott még Bata István és Restás Gergő. Így alakult ki a formáció, amely kortárs költők verseit zenésíti meg. Krulik Zoltán azt mondja, tévedés, hogy minden verset meg lehet vagy meg kell zenésíteni. Van, ami szavalva jó, van, ami olvasva, és vannak, amelyekből dal is születhet. A költészet kezdettől kézen fogva járt a muzsikával, és ennek újhajtása a Makám kvartett és a kortárs költők verseivel való foglalatosság. Falcsik Mari, László Noémi, Jász Attila, Jónás Tamás, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, csak néhány név azok közül, akiknek a verseit éneklik, de van egy szép ima is, Müller Péter szív.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A következő világzenével Skóciába ugrunk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai. Ez a világzenei válogatás egészen éjfélig a Dankó Rádióban. Ma esti műsorunkban hallunk mindjárt világzenét egy argentin csapattól, az Otros Aires-től, amely beleszeretett a Balkánba, és csinált egy lemezt, amelyben az argentin ritmusokat, dallamokat ötvözik a balkániakkal. Nem sokára meghallgatjuk, hogyan is sikerült ez. Aztán hallunk világzenét, eredetét Brazíliából, Sessától, és az Essencia produkciót is hallhatjuk a mai programban Bognár Szilvia közreműködésével, úgy, ahogy az elején. További jó rádiózást mindenkinek. Karen Mattisonnal folytatjuk most. Világzene következik Skóciából.

ízleljenek. Kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. 9-től éjfélig. 9-től éjfélig.

Dankó Rádiót hallgatják, a Világzenei Magazin szól, a népek dalai. Következzen most egy argentin-spanyol tangó formáció, az Otros Aires. Tagjai zenében nem a divatot követik, mennek a maguk feje után. Nem gondolják, hogy a Gotham Project régi sikereit kellene másolniuk, sőt. Bár raktak ők már össze kiváló tangólemezt, de tovább tudtak lépni. A következő ötlet az volt, hogy ötözzék az argentin tangót a balkáni népzenével. Egészen izgalmasra sikerült. Mindez csak növeli rajongótáboruk számát, bár a tangó műfaja még mindig alternatívnak számít, és meglehetősen izgalmas vegyíteni a balkáni zenével. Hallgassuk meg, hogyan csinálják az Otros Aires tagjai most a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunk szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Brazil muzsika következik, énekel már is Sessa, akitől a legtöbbször portugál nyelvű dalokat hallhatunk, zsigeri, érzéki szövegekkel. A zene azonban a kortárs brazil zenében ritkán előforduló, szántékosan minimalista kezelést kap, jóval eltérve a hagyományosan latin-amerikainak gondolt zenétől, inkább Leonard Cohen csupasságára emlékeztet, a tropicália és a free jazz érintésével. Sessa második lemezéről szól már is egy dal, ezen a dalszövegek egy kitalált rituáléról beszélnek, amelyek a megszakadt szívűek lelkét zenével gyógyítja. Kötelező darab a régi módi brazil hangzás rajongóinak. A São Paulo-ban 1989-ben született dalszerző énekes azt mondja, sokféle zenéről lehet azt mondani, hogy megváltoztatta a világot, de ő a brazil zene előtt hajol meg. Mint minden nagyszerű receptben, itt is sok elem található, amelyek életre keltik saját egyedi hangzását. Az érzelmeket nylonhúros gitárok, kórusszerű harmóniák és afro-brazil ritmusokat átszövő ütőhangszerek éneklik. Az egész nagyon fényes, nagyon érzéki, nagyon groovy, de nagyon nyugodt is, és igen, nagyon brazil. Hallgassuk Sessa dalát 2006-ban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádiót hallgatják, ez a világzenei válogatás a népek dalai. Jön nálunk mindjárt az Essencia produkció, amely formáció már tapasztalt, kiforrott, egyénenként is elismert előadó és zeneművészek találkozásaként határozza meg önmagát. Együtt muzsikálásuk célja többek között abbéli örömük kifejezése, hogy sokféleségükben megtapasztalhatják az egységet, és ezáltal létrehozhatnak egy csak is rájuk jellemző belső harmóniát. A jazz, a klasszikus zene és a népzene, idős és fiatal, régi és új, nő és férfi, vidám és szomorú, hagyományos és progresszív, mindez épp olyan természetességgel létezik együtt bennük és él egymás mellett zenéjükben, amiből a való életben is tanulhatunk és inspirációt nyerhetünk. A formációban olyan művészek találkoznak, mint például az író, szerkesztő Grecsó Krisztián, vagy a magyar népzene, illetve világzene megkerülhetetlen szereplője Herzko Ágnes. A most következő dalban vendégként az Artisius és Emerton díjas népdalénekesnő Bognár Szilvia is közreműködik. A dalban hallhatjuk még Lakatos Róbertet hegedűn, illetve klasszikus brácsán játszani, Kovács Gergő fuvolázik, Balogh Kálmán cimbalban játszik, Kunos Tamás brácsán, Bognár András pedig bőgő. Következik Lakatos Róbert és Grecsó Krisztián szerzeménye, az Essencia produkció dala, úgy, ahogy az elején.

0: Rövidesen 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével Ausztráliából.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek, újra szólnak a világzenék a Dankó Rádióban. Kevesebb mint egy óra van hátra a mai napból, és kiváló világzenékkel töltjük meg ezt a szűk 60 percet. Például a szenegáli származású Youssou N'Dour 2025-ös muzsikájával. Hallunk világzenét Zimbabwe-ből Ndebele nyelven a Nobuntu zenekartól, és a kanadai Lorena McKennie-t is szerepel még a ma esti programban. Kellemes rádiózás továbbra is mindenkinek. Ausztrál világzenével folytatjuk, az előadó a Zöly, a dal pedig a

ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

Inforádiót hallgatják, a világzenei magazin szól a népek dalai. A következő dallal a szenegáli Dakarba ugrunk, ott született Youssouni Dour, és ő azon kevés művészek közé tartozik, aki nem csak zenéjével, de aktív politikai szerepeldalásával is példaértékű életművet hozott létre. Részt vett ugyanis például a 2012-es szenegáli elnökválasztás politikai küzdelmeiben, majd 2 éven át miniszterként dolgozott az új demokratikus kormány munkájában. Saját bevallása szerint soha nem készült politikai pályára, de amikor világossá vált előtte, hogy részvétele hadható segítséget jelenthet a hazájában végbemenő demokratikus politikai átalakulásokban, úgy gondolta, nem vonulhat vissza. Részt kell vennie népe, országa életében, és annak sorsa jobbra fordításában. Azóta a színpadon dalaival folytatja ezt a munkát. Youssouni Dourral folytatjuk most a Dangó Rádióban.

A Dankó Rádió világzenei programja szól a népek dalai. Irány most Afrika, következik egy zimbabwei előadó. Bátorsággal, kitartással és tehetséggel is megáldották azt az öt zimbabwei nőt, akik megalapították a Nobuntu énekegyüttest. Dalaik az életet, a természetet, az isteni inspirációt és magát a zenét, mint gyógyító erőt ünneplik. 2018-ban kicsit elmozdultak a korábban felvett afrojazz, acapella, gospel irányvonaltól. Lemezük címe körülbelül annyit tesz a Mbube asszonyai. A szó Mbube egy 1920-as években íródott dal, a The Lion Sleeps Tonight eredeti címe. Zulu nyelven annyit tesz oroszlán. Így a Nobuntu zenekar lemezének címe jelentheti azt is, hogy az oroszlán asszonyai. A Mbube később stílussá is fejlődött. A dél-afrikai vokális muzsikát takarja. A csapat Dél-Afrika második legnagyobb városából, Bulawayo-ból származik. Ott ez az egyetlen, kizárólag női tagokkal büszkélkedő Mbube zenekar. A Nobuntu név azt jelenti az Ubuntu anyja, az Ubuntu pedig emberiességet és együttérzést jelent. Öt erőteljes női hang következik Dél-Afrikából a Dankó Rádióban. Ndebele nyelven szól ez a felvétel. A zimbabwei Nobuntu zenekartól következik. A dal az Ilanga.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

A világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Holnap pénteken ismét lesz nálunk koncert, 23 órától a Makám Kvartett koncertjét hallhatják. A formáció a névadó Makám 2023-ban alapított vállalkozása. Az eredeti 1984-ben létrejött zenekar, az új tradíció egyik markáns hazai képviselője. Korszakain átível a tradíció és a modernitás, kelet és nyugat, az ősi egység és harmónia keresése. A Krulik Zoltán alapította Makám új felállásban, kvartettként, Ady Endre és Vörös Sándor műsora után a mai költő generáció munkáit kötötte csokorba, kortárs költők verseit zenésítik meg.

dalba, többek közt Falcsik Mari, Laszkfi János, Szabó Dianna, Térei János és Tóth Krisztina verseit. A Makám Kvartett 2023-ban alakult, az eredeti Makám alapító Krulik Zoltán mellett Okos Viola énekesnővel, valamint Bata István basszusgitárossal és Restás Gergő ütőhangszeressel. Ők

A mai utolsó világzenét hallották a Dankó Rádióban. Én búcsúzom, köszönöm figyelmüket, örülök, hogy bennünket hallgattak. Holnap este 9-kor, 3 órányi világzenével találkozhatunk újra, én itt leszek. Most pedig itt a búcsú percem, a himnusz követően kezdődik az éjszakai dalcsokor. A népek dalai szerkesztőműsor vezetőjét, Szabó Tamást hallották.

zene rádiója. A pontos idő éjfél.

Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza partján.

0: örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Gondorosi csárda mellett. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ma ezzel a nótával kezdjük a Húsz csak prímást itt a Dankó Rádióban. Tartsanak velünk a következő 1 órában is, ha tehetik. Ezt az órát tehát Festetics Leó és Arany János szerzeményével kezdjük. Az a prímás muzsikál majd zenekarával, aki 2025-ben átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját. Ő Szalai Antal, nem sokára Dúcs Péternek játszik. Csárdás kis kalapot veszek, és hajlik a rózsafa. Ezt a két dalt Boros Jolántól és Olá Kálmán zenekarától hallgathatjuk meg egy archív felvételről. Utána pedig Ráncos Szárú a csizmám. Kellemes időtöltést kívánok, tartsanak velünk!

Megkértem egy piros rózsaágat. László Imre és Takács Sándor nótája következik. 2022-ben készült a felvétel Fényes Györggyel és Ifjabb Berki Béla zenekarával. Majd 2025-ből Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból hozunk egy felvételt, mely Cserkuti Sándor és Pécsi Illés Gyula andalgójából készült, a Kék Balatonból, az előadók Csík József és Varga Jenő zenekara. 2023-ban a Dankó Rádió cigányzenei díját Ifjabb Sárközi Lajos prímes vehette át. Hamarosan ő zenél együttesével Ilyen asszony való nékem, Jenei Gábor kíséreteként. Ifjabb Sárközi Lajos megzenésített Petőfi Sándor versét követően, majd Horváth Zoltán és Tóth János István frissére kerítünk sort. Fordulj egyet, perdülj kettőt. E dal előadója Kalina Enikő, valamint Terék József zenekara lesz.

egy nagy bajomi és két budapesti dankóklubos felvételt játszunk önöknek a folytatásban, itt a Magyar Zene Rádiójának Húscsak Prímásában. Öreg Prímás tégy hangfogót, Kárpát Zoltán és Esz Nagy Endre hallgatóját énekli pillanatokon belül Budai Beatrix, a művésznőnek pedig Csóka Gyula zenekara játszik. A budapesti Sára Sándor vetítő és koncertteremből két felvétel hangzik el, az egyik Simon Boglárkával és ifjabb Sárközi Lajos zenekarával. Petőfi Sándor verse következik, a Szerelmes vagyok én című, méghozzá ifjabb Sárközi Lajos dallamaival. A másik pedig Mészáros János Elektől és Bangó János zenekarától hangzik el, ez Dankó Pista dala, Jegenye fán fészket rak a csóka.

kedves hallgatóink, épp hogy a mai Húscsak Prímásunk felén vagyunk túl, és már is folytatjuk egy hallgatóval, fehér őszi rózsa nyílott. Kovács Gyula és Szántó Ferenc dalát nem sokára Szalai László énekli, akinek Lakatos Sándor zenekara játszik. Majd Tegnap éjjel álmomban címmel Tasnádi László és Dóri József dalát is meghallgathatjuk Tarnai Kis Lászlótól.

Angyal Armand és Adorján Sándor 6 nap óta szól a Nóta című frissét, hamarosan Karcagi Nagy Zoltán és ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekarának előadásában élvezhetjük. De előtte még egy csárdást hallgathatunk, Fráter Lórend és Csillai Kálmán nótáját, ott, ahol a Maros vize címmel. Már is érkezik Hajnal Nikolett és ifjabb Kállai Kis Ernő zenekara.

0: mondtam, az érci margát üsse jobban rája, míg a volna muzsikája.
1: Hová lettél ifjúságunk? Hullámzó Balaton tetején eladtam egy pejcsikót, ha madárka száll az ágra. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A friss Váradi Aladár dala Zentai Annától hangzik el. A csárdás Garami Béla és Pápai Molnár Kálmán szerzeménye, ez a dal pedig Mozsár Imrétől és Bobe Gáspár Ernő zenekarától hallgatható hamarosan. De előtte még Sárközi Ferenc andalgójára kerítünk sort. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült Gáspár Annival és ifjabb Berki Béla együttesével.

Bejcsikolt, még ma este el is iszom az árát. Mivel abból finom volt, eladom a másikat is, a sárgát. Hogyha nem lesz paripám, eljárok én gyalog is a babámhoz. Hogyha szeret igazán, így is úgy is csak oda hív magához. Az én kedves kis babám, az súgta a minap is a fülemben, hogy ő sosem a csikót, hanem mindig a gazdáját szerette. Kalapál őt is a szívem, büszke vagyok az én kicsi babámra. Veszek neki ragyogó kalárist a matyolatos nyakáron. Kalapál őt is a szívem, büszke vagyok az én kicsi babámra. Veszek neki ragyogó kalárist a matyolatos nyakáron.

Kék a búzavirág. Kádas György dalát egy 1988-as felvételről hallgathatjuk meg Berkes János és Berki László zenekarának előadásában. 1997-ből Szőlősi emese énekli előtte Ejzeman Mihály és Szilágyi László csárdását Három dinnye van egy száron. A művésznőnek Déki Lakatos Sándor zenekara játszik. Dankó Pista és Pósa Lajos andalgóját Szőke kislány Csit-Csit-Csit címmel Karcagi János énekli. A felvétel 2023-ban készült Németh Csicsó József zenekarának közreműködésével. De ezekre a dalokra még egy picit várnunk kell, hiszen most egy hallgató jön, Pécsi kis Ágnes énekli el nekünk Erős Béla és Marcali Frigyes dalát. Csak te kell lesz a szívemnek!

a virág kék, az egész világ, mikor a szemedbe nézek. Égő piros az ág, égő lesz az orcán, mikor a kezdődik.

hazavirágkék, az egész világ mint

0: keskeny virágom, én már alig várom, hogy az enyém lesz végre.
1: Kedves hallgatóink, a búcsú pillanata érkezett el. Valamennyi kollégám nevében szívből köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket az elmúlt egy órában is a Dankó Rádió társaságában. Maradjanak még, ha tehetik, ha idejük is engedi. Minden jót kívánok, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra. Most jön a Bubusz Feeling ifjabb Jónás Gézától, aki cimbalmon játszik, ifjabb Suki Jánostól, aki brácsán, Duka Norberttól, aki csellón, Losó Lajostól, aki nagybőgőn, és Lukács Csabától, aki klarinéton muzsikál. Viszont hallásra!

Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon állvaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.